0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát, az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio1.hu-n egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet még hozzá, Naná Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warren-i a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eleménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás, felesleges duma nélkül, ezt már most megígérem, hogy azt is, hogy hozom Regálili és Robin Schulz újdonságát, de itt lesz J-Lo David Gettával, valamint Accenti Szerával és Misha Miller.

0: Az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: jó utat, remélem, hogy jól telik az este, nem sokára 3:30 lesz, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, közben viszont nagyon fontos a kérdés, melyik a legnagyobb kedvenc most aktuálisan? És az a helyzet, hogy ezt nem tudja megmondani az AI, nem tudja megmondani egy program, de még egy jó zenei szerkesztő sem igazából, ezt csak a Rádió 1 hallgatók mondhatják meg, na ezért készül a Rádió 1 Top 500, hogy azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a Rádió 1 hallgatók meg számukra. Ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is, közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis van ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok a Rádió

0: Csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
2: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermegy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió 1-ben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül és közte az újdonságok. Ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és időnként vannak nagy visszatérések. Dua Lipa például 2 évvel ezelőtti slágerével ismét a csúcsra került, egy TikTok trendnek köszönhetően. Ez a Training Season, amit egyébként még ebben az órában hozni fogok, viszont nagyon érdekesek ezek a nagy visszatérések. Viszont hát a TikTok trendeknél talán egyen fontosabb, hogy jó képet és korrekt, aktuális képet kapjunk arról, hogy milyen dalt szeretünk, az azt, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a rádió egy top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail, Excel és a Sugar Daddy, amit indítok a rádió egyen.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió Egyen. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Igazi mai slágerek.
0: Változatosan. Ez a Rádió Egyen.

Hát ha az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni, mindent, ami benne van. Ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jól szerepelt Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. Folytatódik a derűs, száraz őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. A közösségi közlekedés szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. Két témában hirdettek meg felhívást. Az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-ig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Hamarosan indul a kereszt féléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. A magyar közút jelzései szerint tart még az aszfaltozás az M6-os autópályán, a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében, a helyszínen a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Csomópontépítési munkák zajlanak a Hirdi bekötő úton. Az év végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt is útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 11 perce, Bruno és Renáta névnapon, szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás, október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy top 500 szavazás pedig pörög, rengeteg voksot kaptunk már, de még várjuk ezeket, hogy közösen megtudjuk, hogy ki lett 2026-ban a legkedveltebb, ki nyeri a rádió egy top 500-at, és melyik az az 500 dal egyébként, ami felfél erre a listára. Halka jegyzem meg, Dua Lipa korábban nyert már rádió egy top 500-at. Hát, hogy idén hanyadik lesz, ez csak a hallgatók dönthetik el. Minden esetre én egy nagy kedvencet most indítok tőle, meg Calvin Harris-től, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel, az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal, Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
0: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: 2 tang, azt meg lehet fordítani,
1: az csak. Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a 2 tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy názának lenne egy nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó, igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen, igen, igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez keményen. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: és csak
3: egy kicsit
1: megvan
3: már a meg áttörés, Józsi. Még nincs jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szál póló
1: van. Egyébként ez így van.
2: Tehát,
1: ez is benne van, néha ebből rosszul jársz, de hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
2: Igen, és az összes többit megvan. Ilyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Igen, bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, és a pótjáték.
2: Hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha.
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal fontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is akivel voltunk. Nem, sokat pakolni. Sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cuccal jövünk haza, írja Gábor.
3: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer legyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz
1: ahol milyen cuki.
2: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hat, mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arany színű. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy kétágú, egy háromágú,
1: egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Igen, a hajzmuslakon. Te irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
1: Az
3: ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy nélózatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló szatyor.
3: Figyelj, valaki a készszagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok, sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
1: Igen, elviszi a cuccokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de igen. Amikor okay, szocsival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
3: amit... nem viszünk maga, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsaku.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár ütött, igen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1-5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1-5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1-5 éves gyerek. Ezt viszik 3-20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk. Én ezt teljesen
3: elgetem, hogy puffogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy... arról is beszéltünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű?
1: Igen.
3: Szoktál vinni magad a kávéfőző? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfülöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kell.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmondom, most lerántom a leplet. Nagy a pofája. Nagy a pofája, Sebestyén Balázsnak. De aki azt gondolja, nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túlésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
3: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni. Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy lecsőt összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a ciprus, meleg van, minek? Mind nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen! Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, mi adag egy kombi autó? Oda tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van!
1: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocsánat.
1: Nem vagyok pakolva.
3: Igen, és
1: ezt, is.
3: De nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
1: hogy
3: van.
1: Minden ott van.
3: Lehet, igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőrönbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó,
1: akkor viszünk mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
3: Mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát. Ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
3: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyelj, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az
2: aztán.
1: Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt vagy írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát,
2: tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
3: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen
1: helyzet. De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
3: Dehogy is nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
2: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: Nem,
1: nagyon
3: de volt időszak, amikor elgondolkodtál egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra, nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzölőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézfertőtlenítő?
3: Hát a kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányok, az ugye nem ültetjük rá sehol, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúgyerek módjára, hogy betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a minden. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek, mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor Igen. megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
3: Péter azzal kezdve, belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
2: az elején a műanyagot.
3: Megnézi, meglátja, hogy Kosztos már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tart a héten a Siklósi Táncsics gimnázium. Napközben jobbára derűs idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Nyílt napra várja az érdeklődőket a héten a Siklósi Táncsics Mihály gimnázium. A végzős általános iskolások és szüleik október 8-án látogathatnak el az intézménybe, ahol az iskola képzési kínálata mellett bemutatják a diák életet, a programokat, és tájékoztató hangzik el a kollégiumi lehetőségekről is. A nap folyamán bemutató órákat is tartanak, mások mellett magyar nyelv, biológia, matematika, angol és német nyelv, illetve testnevelés óra is szerepel a kínálatban. A közösségi közlekedés szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. Két témában hirdettek meg felhívást. Az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-ig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját. A magyar közút jelzései szerint tart még az aszfaltozás az M6-os autópályán, a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A helyszínen a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Csomópont építési munkák zajlanak a Hirdi bekötő úton. Az év végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt is útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra gyerekek, már kedd van 6 óra után. 18 perce, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt, itt van. A műszak gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk, ki korábban, ki később, de itt vagyunk, és elkezdjük.
2: Ez a ki korábban, ki később?
1: Hát én most a korábban magamra mondtam, a korábban, rád a későbben. Én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy...
2: Vérvétel voltam,
3: őket meg se hívták.
1: Protekció, gyerekek,
3: hoppá, protekció.
1: Protekció, mert ugye 10 órára hiába, vagy egy gyomor elállítódnak az értékeid, úgyhogy...
2: Most kiderül, hogy áll a... mi az?
3: Ha áll még, azt nem tudhatjuk,
1: az is kiderül, hogy áll még. Minden kiderül, úgyhogy
2: most
1: nagyon frissen.
2: Férfias férvitele mentél, vagy általánosra?
1: Férfiasra, hormonokra, tesztóra, minden.
2: Jól nézel ki, nem
3: neki
2: kell.
3: Neki magból veszik, érted? Annyira férfias, magból.
1: Csak úgy ömlött
2: de
1: a vérem.
2: De hogyan tudják átszúrni?
1: Nem, úgyhogy megnézzük, aztán elkezdjük nyomni a növit.
3: De már így is úgy nézel ki, mint akit egy ilyen izére kötöttek, egy elektromos pumpára.
1: Hát ez gyerekek, ez nem pumpa. Ez...
3: Látjuk, tehát hogy izom, oké, csak azt mondom, hogy...
1: Hát sok somlóigaluska megtette hatását. Hát ez komoly izomzat, ami itt van, kérem szépen. De akarsz, csak most jön a növekedés.
3: Még nagyobb akarsz lenni?
1: Micsoda, most nyomjuk, azért vettünk vért, hogy...
3: Ja, hogy mit engedett a szervezet.
1: Hogy hatnak az anabolikus szteroidok? Hogy hat a növi?
2: Most kicentrifugázzák neki, aztán vissza fogják oltani a homlokába az egészet.
1: Igen, ez vérplazmát csinálnak belőle.
2: Azaz.
1: Igen. Úgyhogy a gyerekek, én már megjártam mindent, úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
2: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
1: Hogy?
2: Johnny Bravo megvan? Hogy ilyen nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalat.
1: Óriási teste?
2: Igen, és mindig így járt. Ez olyan, tudod, ilyen fogta egy az állát, hogy...
1: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre. Így fél évente vetettem, úgyhogy megnézzük majd, hogy... Mi történt? Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
2: Most semmivel,
1: most aztán megnyertek egy meccset, hát
3: nem
1: most azért...
3: Nem egyet, kettőt, haver.
1: Álljunk
3: el ettől. Igaza van a hallgatónak.
1: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
3: Hát most
1: idegenben magyar gyűlöletben.
3: Azt mondta, engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
1: Igen.
3: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt, én ennek annyira nem örülök, hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól focizunk.
2: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphettünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek, igen. És én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
1: Őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése a magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
2: azért
1: akkor nyertek.
2: Azért az egy páros szám a 16-os, és a páratlanra mentünk.
1: Igen.
3: 17. Arról rúgtunk, érted?
1: Igen, de hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
2: Az ivószünet miatt.
3: Igen, az ivószünet. Jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a szósörről.
1: A Rossi?
3: Igen.
1: Na, nagyon azt helyes. Mondta, hogy... Ez nem, neki kell futballozni.
3: hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szósölözik.
1: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt hogy megnyertük, van lehetőség még feljutni, akkor...
3: Mondjuk az A-divízióba.
1: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk akkor, örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyre az van. Ráadásul azért ez egy felfokozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
3: Ja. Ezt tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
1: Mert kocsiba voltál.
3: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol, vagy bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az agyad.
1: Régi idők.
3: Igen, hogy elkezdett az agyad dolgozni rajta.
1: Hogy mi történt?
3: És néz ki egy ilyen foci kapu.
1: Ezt én hallgattam így, amikor úton vagy, és véletlen magyar válogatott, hogy egyszer belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai, akik így közvetítettek 20-30 évesen keresztül, ugye a Szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja,

0: énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
1: És mi volt
0: és utána megmutatták a nénének amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon Team néni vagyok. Tehát figyelj, egy jó fejasszony.
1: Team néni.
0: Team néni. Figyelj,
1: nem, és volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt?
0: Nem sajnos, de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a Pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
1: A terv az az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták felhúzta, a portra, és akkor anyu azt mondta, hogy akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyedül.
0: Nekem te ne! Nekem te ne!
2: Nekem te ne szórakozz. Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki. Hány imádok. És hogy lett meg? Hajnalban.
0: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tud ebbe megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgok, és akkor végül a nótája oda csalogatta.
2: Óriási. Óriási.
0: Hú, betudod, hasonlók. Sima tenyér a hátomhoz.
2: Hát, ja, neki indulsz egy veszekedésnél, ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán meg se állsz.
0: És ezt szeretném mondani, hogy Anna volt az, és ez mindig a fülemben cseng, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia,
2: megtalálják meg.
0: Akkor, és látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolatmenettel, mert ezzel többen vannak így.
2: Igen, megtalálják meg.
0: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
2: Azon veszek össze, melyik a rövidebb út hazafelé. Jó, de meg lett a néni, nem néni, középkorú, idős, mit tudunk róla?
0: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de ugye 60 körülinek tűnt. 60-65?
2: Aha. Nem tudom. Na jó, de meg.
1: Van akarat, van lendület még. Ugye,
0: van. De utatták ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Safari?
1: Nem vagy... veszték vele össze.
0: Nem,
1: csak
0: de
1: a baj van.
0: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésben, amikor hazaért. Tudod, az ura ott várta?
1: Igen, na megjöttem.
0: Na.
1: De szerintem az ura Kati. Nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg nem. Otthon, ahol
0: az
1: vagy én itt
0: az
1: vagyok.
0: Nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kér attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiben kiveszel minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád értesíteni a hatóságokat?
1: Igen, nem láttam.
2: Nem mondod el, hogy nagy a baj.
0: Igen. Nem mondod el, hogy nagy a baj. Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
2: Igen, amikor jelzed. Csak finoman, hogy baj
0: van. Igen.
2: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
0: Szerintem 10-12
2: órát. 10-12 órát nem volt?
0: Ha, hát
2: azt a mindenségét neki.
1: Ilyenkor már nem vicces.
2: Azt sötétbe. A mindenit. Azért az nem. Na, hál' Isten.
1: 3 fokba.
2: Hál' Isten meg lett gyerekek, igen. Dűből senki nem menjen be az erdőbe. Ez a tanulság. Vagy járjál olyan után, vagy gyere ki.
0: De se erdőbe, se bányatóba. Dűből nem érdemes, csak a Mekibe menni.
2: Igen, nem érdemes.
0: Burger Kingba.
2: Igen. Jól van, gyerekek, oké. Akkor a néni is megvan, mi is elkezdjük akkor ezt a kis reggelecskét. Jó, lehet jelentkezni majd szépen a kis játékunkra, csinálunk magunknak egy jó kávét, meg teát, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet.
1: Pisilek is.
2: Pisiél is, és a Fly Dubai-ról majd mesélj, mert kiderült, hogy mit akar csinálni a pilóta, majd arról is beszélünk. Fú, nagyon kemény a sztori. Igen. Ugye erről foglalkoztunk a múlt héten a Fly Dubai-os sztorival.
1: Már hogy előtte mit akar?
2: Előtte mit akar?
1: Én nem csinál. Fú, én is most így elolvasgattam. Borzongató a történet.
2: Borzongató folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a
0: gépeltérítős.
2: Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
0: Azt mondják a hallgatók, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelt a néni.
2: Még nem veszítetek. Még nem.
0: Még nem veszítetek.
2: De a forró betonolásalok az is jó. Egy jó bonanza. Igen, szegényként, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
0: Ne ő nem nevet még, de majd fog.
2: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
0: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
2: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk. Jó, 2 perc, pontosan 6:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál

0: valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Antab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Antab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Október közepén kezdődik a keresztféléves felvételi időszak. Napközben ismét sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hamarosan indul a keresztféléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. A héten újabb premier várja a Pécsi Nemzeti Színház közönségét. A teátrum ezúttal az opera kedvelőknek kedvez. Október 10-én a Nagy Színházban lesz látható Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutató előadása. A rendező Juronics Tamás, Kossuth díjas, érdemes művész. Puccini műve több mint 120 éve jelen van az opera repertoárban. A pécsi előadás a zene és a drámai történet szoros egységére épít. A címszerepben Ferenci Orsolya és Hanna Kimkó látható. Az előadásról bővebben a színház oldalán érdemes tájékozódni. Siklóson is megtartotta foglalkoztatási fórumát a Baranya megyei kormányhivatal. Szeptember utolsó napján várták a munkáltatókat és az érdeklődőket az eseményre, amelyen a Pillér projekt jelenleg is elérhető támogatási lehetőségei kerültek fókuszba. A fórumon az is elhangzott, az Európai Uniós forrásból megvalósuló, már folyamatban lévő projektnek köszönhetően a siklósi járásban szeptember közepéig összesen 442-en részesültek valamilyen támogatásban. A Magyar Közút adatai szerint a 66-os úton Magyarszéktől északra lokális burkolatjavítást végeznek, emiatt Orosztó irányában a külső sávot napközben lezárják. Híd és átereszt javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál útszűkületen kell áthajtani. Mohácson továbbra is kétirányú a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyol felhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes lesz itt? Nem, gyerekek, nem érdekel, az van, nem néztem meg.
2: Elég
1: a
2: hamar elengedtem.
1: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel már szenvedés története. De írjátok, hogy ilyen.
3: Ott a sajátod,
1: így van. Mi az Istennek nézek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég volt a saját élete. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát ők nagy bukta. Na, innentől kezdve még jobban érdekel ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te mondtál.
2: Filmet? Hát gratulálok.
1: Én is közben csináltam filmet.
2: Rendezted vagy szerepelsz?
3: Leszítünk egy milliárdot Filiptől.
2: Az NK-ban volt egy kicsi.
1: Utalt egy kicsi, egy százacskán beutalt.
3: És a szomszédokat rebootoltam egy galaxis útkalaus toposoknak.
1: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, állítok, 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dolláron nyitott a mozikba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
2: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
1: Így van, így van.
2: Ne engedd el.
1: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Közi, srácok.
2: Mi vagyunk.
1: Ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene, arról mit tehetünk, de az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
3: Elmondanám, de... úgy eszük a reggelit, mintha a börtönben lennénk.
1: Így van.
3: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
1: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz, kérdezi Péter? Péterem, a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az kakocsiák, mikor Laci van, Laci ma van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
3: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
1: Hogy
3: az
1: vagy László.
3: És akkor azzal már tudunk.
1: Igen.
3: Ó, kérdezzük, hogy mikor megyek Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Duma Színházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
1: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
3: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
1: Igen? Igen.
2: Az már most az van, ősz van.
3: It's happening?
2: Aha.
3: Jó, jövök.
2: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
3: Majd mindjárt megnézem.
2: Konkrétumokat?
3: Ezen a héten megyek Fertődre.
1: Na, de ne fertőzz.
3: Ebben ennyi van. Adtunk neked egy lehetőséget, Balázs, és visszaértem.
1: Eljátszottam vele, így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
3: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
2: Mindenhova.
3: Elkerüljem ezeket a városokat.
1: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
3: Igen.
1: Nem tudom pontosan igazából a négy helyszín. Novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
3: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
1: Igen, ne, jön az SMS-t, de Bali, ma nagyon várunk Egerbe. Nem, mondtam, hogy novemberben én kérek szépen egy négy darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
3: nagyon jó,
1: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy... De jó. November az jó.
3: Jó van az a... Jó van-e?
1: Na.
3: És itt Pesten egy Lurdiba szoksz lenni?
1: Most nem, most van valami új rendezvényhelyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
3: Köszönöm szépen.
1: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán egy triplát
2: oda várjál. Jó a terem, jöhetsz eszem.
1: Igen. Jó az atmoszféra, jó a terem.
3: Lehet, hogy nincs kitéve a Győr. Na majd utána járok, srácok, de jövök, összejövök Győrbe.
1: Ne aludjanak ott a Dimos színházba, rakják ki. Hát azért
3: nem tudom, hogy csinálják ezek a pénzükért.
1: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatba rakjanak ki.
3: Én nem tudom,
2: csak föl Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
3: Tegnap hívott a Lovász Laci.
1: Hogy?
2: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról.
1: Hallott, hogy megemlítettük.
3: Lehet, hogy már most már bennem a perben, de igen, nem tudom. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matini előadást fogok tartani a BKK-ban. 13.30, ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek a végén.
1: Na várjál, ez mi? Most lemaradtam, mi ez?
2: Szilveszter.
1: Ja, szilveszter.
2: Ugye szokott szilveszter csinálni.
3: Igen, és most nem az estét kértem, hanem mert az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még csatra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána tiéd az este.
2: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13-30.
3: Nem, mert behagyjuk osztó, utána jönnek a többiek,
2: ja?
3: Úgy, hogy nincs ilyen duplázás.
2: Nem az egészet megvetted, az egész épületet?
3: Az egész napot?
2: Erre.
3: Nem, nekem elég lesz a 13.30. Most azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyétek el.
1: Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
3: Elkerüld a forgalmat, elkerüld az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
1: És... meg éjfélre valahol ott akarsz lenni még, vagy otthon, vagy barátokkal.
3: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad, hogy gyertek el.
2: És mi a meglepi?
3: Azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valami valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
2: De titokzatos.
3: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
1: Jók az energiák. Na jól van, itt van közben a hallgatónk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, Anett vagyok.
1: Hello, Anett, honnan hívtál?
4: Sziget-Szent Miklósról.
1: Oh, nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Sziget-Szent Miklóson vagy.
4: Nem.
1: Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
4: Vevőszolgálaton dolgozok.
3: Aha. Mi lehet a nagy
4: világság? Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
1: Vevőszolgálat, egy nagy áruházas. Mit csinálj vevőz? Ja, oda megy, aláír, pecsétel.
4: Igen, aláír, pecsétel, ugye szervizbe küldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
3: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
4: Persze, figyelj. Mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe. Jól, hát nem a pénzt kapom vissza. Hát nem.
1: Nagyon jó.
4: És akkor, amikor de nincs is olyan nagy baj, akkor inkább el se kell küldeni.
3: Így kell, de mondj, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
4: Hát szerintem így annyi, azért annyira nagyok nincsenek, ez a legtöbb, például most nagyon sokáig jött egy néni, aki 7 hónappal ezelőtti táblacsok itt szerette volna, hogy vegyük vissza.
2: Édesem.
1: Na.
2: Kijette belőle a magyarot, a többi nem.
4: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt februárban vette. Aha. A néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk, mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem
2: most
4: tudunk.
2: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
1: Tényleg?
4: De három volt. Ja,
3: de mekkora önkontroll az?
4: Háromból egy sort hiányzott.
3: Mindegyikben, jaj, ha megnézte, hogy hát az jó, eső.
4: Igen, eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
3: És mekkora önkontroll az amúgy, amikor 7 hónapig ott van egy csoki a polcodon.
2: És nem eszed meg. Csak fehéredik, csak
4: fehéredik. Igen.
1: Jól van, Annett. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Ezzelre szeretnék játszani.
1: Ez a beszéd.
4: Hogyha lehet.
1: Hogy ne lehetne? Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk? Kész vagy? Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
3: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
4: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van kedved. Közel nekem amúgy van négy gyerekem. Mit 4? Hozzá? Igen.
1: Hát ez... Egy fegyverletétel volt igazából.
2: Ez egy eldobálás. Melkaslövés.
3: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
1: Négy gyerek?
3: Az rengeteg munka.
1: Négy gyerek, Anett,
3: tényleg? Csoda, hogy beszédképes vagy, Anett.
4: Tényleg.
1: Mekkora? Igen, mi
4: a... A legnagyobb, vagy most lesz 17-én 18, aztán van egy 15, 12, meg egy 6.
1: Azt a mindenit.
3: Nagyon fiatal hangod, nagyon fiatal hangod, úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy... Hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom, közben apuka ott elkezdte a reggeli rutinját.
4: Nem, ez a 15 évesen volt, meg ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
1: Édesem, na jól van.
4: Na most megkészülődnek.
1: Oké, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
4: Hello.
1: Ah, úgy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
3: Igen.
2: Ez nem jó ez a hét.
1: Torres van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
3: Ha kitelepülésen hideg van, akkor betelepülünk?
1: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert nyitjuk a konténert, és...
2: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
1: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk.
2: Leszek, nem én rohangálok már, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
1: Tácsi-tácsiba leszünk,
2: készüljük.
1: Kimész
3: tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi-tácsi
1: képbe vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van. Úgyhogy...
3: Akart is mondani, hogy jól, hogy abba hagynám.
1: Nagyon tácsiba vagyok.
3: Ez, sok nekem ez már így, hogy csak kedv van, de már elfáradtam.
1: Már széttácsiztam mindenkit ma reggel is, zsülelkeztem.
3: Zsül már nagyon rezignáltan fogadja a seggre bocsit, de
2: hát... Na, ahogy szokta.
1: Úgyhogy...
2: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
1: Úgyhogy pénteken ottant vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
3: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
1: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihenés, az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák, fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágt földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
2: Kulcsosok 6.30-ra oda jönnék.
1: Bizonyám.
2: Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
1: Igen. Korán kell jönni, de ezt úgyis tudjátok. Igen.
3: Szeretnék mindenkit, ha elnézést kérni, nekinek azt mondta, hogy megyek Győrbe idén. Mert valójában március 7-én megyek.
1: Ne törődj vele, hát akkor hát talán értjük, hogy a Duma Színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
3: Az óriási. Az
1: volt?
2: Ma Miskolcon?
1: Ma engem? Én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
3: De azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
1: Hát ez felfoghatatlan.
3: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyú, lehetek előtte? Hol akarsz előtte benni? És itt vagyunk, hát Dumában már itt kezdődik. Figyelj, ha elszaladtam a Duma Színházig otthonról.
2: De is mondtad, hogy lehetsz előttem nyugodtan.
3: Figyelj, megérkeztem, és mondtam, hogy figyelj.
1: Ez jó, kell egy kis adrenalin egyébként. Kell egy kis adrenalin. Igen.
3: Csak nem így
1: kell. Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, 4:30-kor sikerült elindulnom Miskolcra. Tehát, hogy 6:53-ra
2: estem.
1: Ott voltunk, hogy ott voltunk, igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? Hát a tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
2: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
1: Egy olyan Cupra,
2: ami ravál.
1: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe Cupra ravál.
3: Szóval aki megnyer, az Cupra fut.
1: Hát az így van, az abszolút Cupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
2: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy beindítod,
3: rádiós műsorvezetők, ahogy közvetítik majd az elektromos.
2: Na figyeljetek, milyen tökös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyankor, amikor gáztatsz, akkor biztos, hogy dögös hangja. Itt sem.
1: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
2: Lehet, hogy van benne.
1: Lehet, hogy van ilyen.
3: Van ez a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tény, mint hogyha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt? De ezt miért csinálják amúgy?
1: Az, mert az a tolató hang, és a tolató hangot nekik be kell rakni, hogy ne üssél el, mert azt feltételezi, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg egy énekel.
3: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
1: Igen.
3: Már eljött ez az én órám?
1: Ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
2: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
1: Csak előre lát a sofőr.
3: Amúgy okay,
1: tehát ugye az, hogy azért előre látod.
2: De te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
3: Milyen hangot lehetne adni neki előmenetben, hogy így...
1: Tudod, rendes tudjuk, motorhangot nem, legalább, nem, állítsuk nem. Be a motorhangot, nem?
3: Nem, én szerintem
2: hát ez vagy. Ilyet, hogy szódát!
3: Nem, vagy ilyen patadobogás kéne tőle. Azokra előre felejjön, és akkor hátra fel...
1: Mert ez egyébként tényleg durva.
3: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
1: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 km alatt hangot ad. Tehát, hogy mindenki előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esélye, hogy elüssön.
2: Aha.
1: Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
3: Ha 30-el elütnek, az fáj?
1: Az nagyon tud fájni, igen. Igen. Kötelező hang előre is. Köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
3: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor nem lehet olyan dolgokat berakni.
1: Anyád, menj már!
2: Jövve!
1: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
3: Ilyen polifonikus csengőhangok kellene meg.
1: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne is, fölmondhatná valamint takar, hogy trabant hangot adhatnál neki, igen. Csinálja hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek. Hát
2: technikai szempontból logikus a dolog. Egyébként de én tényleg hallottam már csendes autót, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el, a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tollatásnál. Ezt hallod állandóan, mert ott senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallod, hogy mintha tollatna, de nem, előre megy.
1: És úgy olyan
2: és beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és akkor megnyom egy gombot a csávó, és sípol a kocsija.
1: De
2: azért,
1: menő.
2: Mert senki nem figyel semmire.
1: Tök merő. Teslába lehet finkhanggal dudálni.
2: Azt az jó.
3: Komolyan.
1: Azt be tudod programozni. Hát de végre, ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni. Írja valaki, vigyázz kocsi, az is jó.
3: Kutyahogatás kéne szerintem.
1: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingó hangot és egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzünk a reggelire.
3: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6.55 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
1: Na jó van.
3: De akkor... ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a csumbavanga számodat, vagy táncodat.
1: Ez a csumbavangám, gondolkozom, hogy
2: be... Csumbavanga.
1: Csumbavanga. Gondolkozom, be kéne rakni. Hogy be kéne rakni azt a dalt jövőre.
3: Mi kell nekünk? Bárs, egy nagy kávé, azt kell
1: nekünk. Nem, nekem a szemembe belement valami, tessék?
2: Az nagy ugrálós himnusz.
1: A csumbavanga, ugye? Hogy annak helye lenne?
2: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Nem tudom, most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
1: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi oti partival egyelőre.
3: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és ezért a Kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
2: Szabad lesz.
1: Csinálok egy bulit 60 pusztán.
2: Tök jó.
1: Nem?
2: Ahogy figyelj, tök kiszolgáló lenne. Épületek megvannak.
1: Megvannak, szállás megvan.
2: Nem kell
1: megvan.
2: Konténert vinni a fellépőknek, tök jó.
1: Aki összefossa a márványt, kitiltatjuk. Nyom, az többet nem jön. Csak le kell slagozni. Slag egy gőzborotával leveretjük, nem? Ott benne megcsináljuk.
3: Ott rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
1: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
3: Csak nehogy aztán van a zebra dobogás majd.
1: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementót áldogál.
3: Tudom, mit lehetne csinálni belőle? Szerintem tök jó pszichiátriát.
2: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehetne belőle. Olyan rezsije lenne annak az épületnek,
3: de hogy
2: azt nincs,
3: hogy nem valami termálvízzel van fűtve.
2: Lehet, szanatórium, hogy azzal van, de akkor is.
1: Szívkórház, szerintem. Elvonulás közben, annyi mindent lehetne abból az épületből csinálni.
3: Nagyon jó pszichiátri, nagyon hiányzik ennek az egész országnak, teljesen őszintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen
2: elfekvős. Jó kis opni oda le.
1: Én egy hétre szívesen befekszem a márvány szobába,
3: a kezdőcsapatban, Sebestyén Balázs.
1: Teljesen jó, csak adni egyedet, igen. Na minden gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
6: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcsot?

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
17: Állj több lábon! Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu
18: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
19: Autóüveg Pilkington. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
22: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
23: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
24: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
1: Reklámot hallottál.
25: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Baranyából is várják a csatlakozókat a 72 óra kompromisszum nélkül akcióhoz. Napsütéses időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a három történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban két ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR-rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. A Magyar Közút adatai szerint a 66-os úton Magyarszéktől északra lokális burkolatjavítást végeznek, emiatt Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják. Híd és átereszt javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál útszűkületen kell áthajtani. Mohácson továbbra is két irányú a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni.
1: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
26: A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyol felhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj, essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jól lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itt a pénteki konténernyitás elé, vagy hát alá.
4: A gyerekek azért 20 millióért egy kicsit fázhat.
3: Na, így van. Jó? Tehát azért lehet egy kicsit. Azért lehet egy kicsit fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtuk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
4: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
3: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
4: Azért, na.
3: Jó, ez nem igaz. Ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni? Szörnyen unalmasak. Jó, azért ez nem igaz, na. Hogy nincs morgolódás, meg kicsit nem rúgnak belénk.
4: Légy szíves. Hát oda be se engednek benneteket tiszás.
3: 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
4: Oh. És te még tényleg hisz, nem menjünk.
3: Engedd el, talán semmi, ne törődjél vele.
5: Én bírom azt, amikor valaki elfű, így van, csapassad apukám.
3: Csapassad, nem bánj, nyugodtan, adjál nekünk nyugodtan, adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít, írja Kazi. Valamilyen gombot be van nyomva.
4: Igen, amikor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
3: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet, az be van
4: miért
3: nyomva.
4: Miért lenne? Valami. Nem analóg. Hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy be nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te rádiódál.
3: Egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye? Ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne, arra ja, mész. Kettőt a vaze, azért ma már azért ezt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út. Én is nagyon kevés közlekedés mondok, csak ami nagyon fontos, mert kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
4: És akkor bárhol mondtak trafi infót, ha adta ez a rádió, állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
3: Igen.
4: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
3: Belassulás, brutál belassulás.
4: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikba vagyunk.
3: Őrületes, nehéz 70-nel egy kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
4: Segítsetek, tudom, hogy én egy marad öreg ember vagyok, de hogy
5: ez nem hadd értsen már meg. Nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deáktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
3: Igen, tehát és ment a nézelődés.
5: És 4 sáv állt teljesen.
3: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t off-ra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni
4: vagy
3: hosszan.
4: TA, vagy TA, RPT.
3: TP, vagy RPT, vagy TPP.
4: TPM, vagy TATP,
5: PRT. TM. Azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
4: Nem merted, mi?
5: Úgyhogy én a TP off-al nagyon-nagyon óvatos lennék. Mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
3: Azonnal kilőjjem. Na. Viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
4: Iskolába viszik
3: a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még az, akkor call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
5: hát engem
3: hogy
5: van. 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
3: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Most milyen október 6-át ülünk éppen?
5: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát éjszakai sötét volt.
3: Tehát szerinted nem, már nem, nincs jól a magyar.
5: Nem mondok jókat, szerintem nem
4: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Ugye, tehát még nem 7
3: óra
4: dolgozik,
3: miatt, nem gyanakodnak. Igaza
4: van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
3: Jó fejség nincs.
4: Szerintem kevés.
3: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt
4: szerintem
3: az ősz,
4: nincsenek.
3: Lenyomták ősz van, a szeptembert.
4: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
5: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
3: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig tessék, 15 van.
4: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
3: Igen, 3 undok.
5: Szerintem senki nem veszi fel.
3: Jó. A Lackó legenerált
5: senki
3: számokat.
5: Nem fogja felvenni.
3: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról veszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
4: Tehát karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
3: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Tényleg. Erika a Fény utcai piacról.
5: Ez nagyon igaz.
3: Na Lackó, a puha kacsóddal, akkor üssé be egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
4: Gyünacsi.
3: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is.
4: Jó.
3: Mit éreztek?
4: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
3: Mondom, hogy Erika kozmetikus karcagi.
4: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
3: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
5: Jó, egyetedig húzatok be nekem, köszönöm.
3: De várj, mi volt a tippet?
5: Senki
3: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
6: Számon nem elérhető. Abban az esetben, ha ön hozzájár...
3: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
5: Nem, ez nem számít találatnak.
3: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettük.
5: Futottunk.
3: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit
4: de most
3: visszafogott...
4: miért a karosszéri alakatost? Azt elvesztettük?
3: Nem vette föl.
5: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
3: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
5: Halott?
7: Halló.
3: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm!
3: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
7: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
3: Jaj, de egy kereszevet kaphatunk?
7: Márta.
3: Mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
7: Itt vagyok Budapesten.
4: És nyugdíjas?
7: Igen.
3: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
7: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
3: Hát ez milyen szabad nyugdíjas.
7: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinál az ember, amit akar,
4: és
7: amihez kedve van.
4: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
7: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar. És nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett, tehát nem...
3: Kevesen vannak, még nincs tülekedés. Igen, tényleg jó.
7: Hát, igen. Nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így kérdezem ki magam.
5: Azt megkérdeztem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
7: Nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is.
3: De
7: dolgoztam sokat, igen? De meg volt úgy minden.
3: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel, mert gondolom korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad, a, szabad az egész
4: igen.
3: nap.
4: Igen, mert ilyenkor lehet bosszankodni, hogy miért vannak ilyen sokan. Mert 8 után mennétek, akkor már a dolgozók nem mennének a boltba.
3: Igen, igen, akkor csak ti vagy.
4: Csak ti lennétek, sokkal kevesebb lennének.
3: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
7: Minden jót nektek.
3: Köszönjük, ciao,
4: jó egészséget.
3: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
4: És jól van.
3: Nagyon jó.
4: Hogy lehet jó legyen?
3: Értem, érzem. Ú, de érzem, jön a Tibi.
5: Jön a Tibi,
3: nagyon jön a Tibi.
5: De ez már reflexod a Tibi a Tibinek, hogy...
3: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
5: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
3: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
5: Szerintem.
3: Igen?
7: Halló?
3: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
3: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
7: Csupa fül vagyok.
3: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
7: Kata!
3: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
4: megy. Megeződhetünk, Kata?
7: Na, ez nyugodtan.
4: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
3: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
7: Miskolc Tapolca, Avalon.
5: Avalon!
4: Nyaralgatunk!
3: Wellness-ezgetünk?
7: Dolgozunk.
5: Az egy nagyon jó kis hely.
3: Azért nagyon-nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
5: Igen,
7: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
3: voltunk már
7: ott, igen. Ismerősök vagytok.
3: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
7: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
3: Az jön majd, igen.
4: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
3: Minket csak a rossz hírek érdekel.
4: Én csak azt keresem.
3: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
7: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
3: De jó.
7: Úgyhogy jó, minden
4: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
3: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
7: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
3: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
7: Igen.
3: Miskolc Tapolca.
4: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
7: Nem.
5: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és borcán körmöket épít.
4: Ferinél.
7: Kis fodrásza voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
5: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
3: a hajad. Jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
5: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
3: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén.
7: Jó, hogy ne.
3: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
7: Sziasztok.
3: Ciao. Gyerekek.
4: Na, két hölgy.
3: Most és... már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
5: Very good magyar.
3: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jó kedvű lenni. Halló?
7: Halló?
3: Szerencsém. Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
7: Jó reggelt!
3: Kezdjük csokom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Rásko...
5: Eszter! Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
3: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
3: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
5: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
3: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
7: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
5: Na, tessék!
4: Már munkában?
3: Szorgos a magyar. Munkában?
7: Igen.
3: Egy keresztnevet kaphatunk?
7: Melinda,
3: hol értünk el? Merre vagy az országban?
7: Dunaalmás.
3: Dunaalmás, na, aztán meg nem.
5: Hallom, a

0: hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao, ciao. Hello, hello, ciao, ciao, ciao, ciao. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetett
0: abszolút.
2: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Igen. Gyere Zoli, Zoli nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
2: Félig
0: benne van valakiben. Gyere Zoli. Nagyon érzem, Zoli. Ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
3: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
3: Igen.
2: Jó reggelt,
0: Kis Ádám. Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó...
2: Rákóczi Eszter és Sebesi Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
3: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kapatunk. Merre
2: fogsz fellépni mostanában, Ádám?
0: Igen,
2: Kis Ádámnak
0: Ádám,
2: hívják.
0: De nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
3: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
3: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
2: Nem Balázsnak nincs egy kis mellszobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
3: Én a távfelügyeleten, a Multialarm Zrt-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
3: Pontosan, pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
3: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
0: Igen.
1: Lenne valami igen. Jó buli, de...
2: Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre valami jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
3: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az október, ez milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
3: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
3: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
1: Kevés a fizú.
2: Zsibad a balkarod.
0: Igen, szúr a szíved. Szúr a szíved. Igen, valami
2: retux
0: legyen már.
2: Kínoz.
0: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
3: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
3: Hát, elmegy. Aha. Elmegy, nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
3: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ott ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
3: Ciao,
0: hello. Hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy Fizu van. Hát most van a Fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az még...
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, Vizel, október eleje. Nem? Igen.
2: Hát az ilyenkor.
0: Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van vele, Gyula? Ki?
2: De mi az, hogy nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett. Ja? Ivett.
1: De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk a Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
4: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
2: Nem akarja. Próbálja. Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot. Kicsit izgat.
2: Ő már hány éves amúgy ez a hang?
0: Ez nagyon régi.
2: Tehát szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
0: Belefér még egy Zsű? Nem. Zsű?
2: Nem.
0: Zsűt a Zsűt nem az infarktus fog elvinni, nem.
2: Engem tök érdekel, ki a hang. Nem tudjuk kideríteni, ki a hang, aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
0: De kicsit ilyen nazális, ilyen orrhangon mondja. Biztos mondták neki, hogy Erika, mondd még egy kicsit.
2: Vagy hogy besomták az orrát.
0: Igen.
1: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a Nárai Erika?
0: Nem.
2: Nem.
0: Nem.
1: És befogott orral?
2: Nem. Szégyellem magam.
0: Szégyellem magam ezért. Szégyellem magam. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedése dolgozatok ti, és mi pedig jövünk mindjárt. Itt vagyunk a hírek után.
5: micsoda témák, micsoda hang!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
12: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
13: Foglalj online a Maison Nude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
14: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
15: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroen FX pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
16: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
17: ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100.000 forinttal olcsóbban!

0: forintért lehet a tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyílt napot tart a héten a Siklósi Táncsics gimnázium. Napközben jobbára derűs idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nyílt napra várja az érdeklődőket a héten a Siklósi Táncsics Mihály gimnázium. A végzős általános iskolások és szüleik október 8-án látogathatnak el az intézménybe, ahol az iskola képzési kínálata mellett bemutatják a diák életet, a programokat, és tájékoztató hangzik el a kollégiumi lehetőségekről is. A nap folyamán bemutató órákat is tartanak, mások mellett magyar nyelv, biológia, matematika, angol és német nyelv, illetve testnevelés óra is szerepel a kínálatban. Október első napjaiban Pécsett zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannonfélharmonikusok közreműködésével versengtek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten október 16-án a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kultúrfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. A magyar közút jelzései szerint tart még az aszfaltozás az M6-os autópályán, a Pécsvárad Vémén csomópont közelében. A helyszínen a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Csomópont építési munkák zajlanak a Hirdi bekötő úton. Az év végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt is útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyol felhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk ezt most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát. Kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most ez, bejön itt majd most két szomorú telefon, de őrizzük a vibe-ot.
2: Ne feszegessük.
1: Ne feszegessük.
3: Küldek számot közben a hallgatók, Zoltán a festő például.
1: Igen.
3: Vagy festő.
1: Én a tippelést nagyon szeretem. Na, viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika, gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy á, gyerekek, hát itt most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálása, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországába, valamelyik északi tagországába, hogy megnézzék, hogy hogy reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amit mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éve belül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
2: Nagyon jó, nagyon jó hír, mert hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
1: Elvileg ők ugye védekezésre vannak.
2: Tehát, hogy ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karba állni, így a határon összekapaszkodni?
1: Nem, nem, vagyunk? Nem, ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondnak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
2: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
1: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát hogy a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető. Ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag, hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek, érdekes kérdéseket vett föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország és a NATO-val összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De azt mondja, hogy nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország, tehát hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
1: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy 2 percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
3: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugyanáluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, mert a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek, és azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy itt tökre jelném, egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
1: Tehát most mi úgy... Kolléga, köszönjük, látsz... ez egyelőre egy kettes.
3: De nem az, hogy...
2: Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
1: Igen. Hát én azt igen. Nagyon látom.
2: Igen. A Zsüllel.
3: Te egy ilyen szivarral szádok gurulsz be a tank alá. Végezve Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt is.
2: Mindjárt hátas.
1: Önnél nyílt ki a napló kollégia, egy kettesre tudom. Kettesre tudom értékelni.
3: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek, és tudok olyat mondani, amivel elbagatelizálom. Melyiket szeretnétek?
2: Ne, inkább csak a vicces igen. Részét, ha van ennek igen, egyáltalán.
3: Igen, de bármelyiket tudom mondani.
2: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor a datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége, mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
1: Azt hogy... mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy elustítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. Aha. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelentheti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, Lettország, nem tudom, picik vagytok, nem megyünk még oda, vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás, de ami az oroszokat is elrettenteni.
3: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és azt mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO tag vagy, téged nem védünk.
1: Nem, de az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen patthelyzet. Az országot már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene történik?
3: Hát ezt mondani, hogy mit várnék el a NATO-tól ilyen helyzetben?
1: Hogy lépjem.
3: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal kell méltatni.
1: Na mindjárt megkérdezi. Zsomkuti Bálint biztonság technikai jellemző hadtörténész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Na, itt már hallottad észben a felvezetést.
3: Ugye a színvonalas felvezetést.
1: A nagy színvonalas felvezetésünket, ugye. Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
4: Először, ha jutaljak vissza a korábban elhangzottakra, én egy 4-est adnék erre a feleletre.
1: Na.
4: Ugyanis Finnországot szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorköteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mehet a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
3: tessék
4: másnak.
3: Feri.
4: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből a
3: szempontból. De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak.
4: Mert... A hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogyha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag a úgynevezett finlandizáció óta, amióta egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a II. Világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése szinte teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Tehát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
1: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát nincsen konkrét fenyegetés. Nincs. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országok megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
4: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy irányított demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De egyébként beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország. Ezt Vlagyimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
1: Oké, de hibrid támadások, amiről az észminiszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit úgy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy hogy reagál, vagy hogy mennyire egységes.
4: Ugye... Miért már nem zajlik most is, szerintetek?
1: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos repterek ellen is akár.
4: Igen, tehát én az, abból kell kiindulni. Van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamiért úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak. Egyébként a klasszikus jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azt ugye ne gondoljuk, hogy az orosz mondjuk századost, akit felrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgálat vastagon benne volt. De most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár. Hmm.
1: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységes a NATO, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne adj is, mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harcviselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
4: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridre van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléganőm használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint fogalom, az egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen álltam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, egyszernések, akik megoldották az egészet. Most ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhában fegyverrel lelőjük őket. Mondták, hogy nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
3: Nem.
4: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazzak, hogy vizelet és széklet mintát hagytak a vécékben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb., hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akit felvéreltek erre a munkára.
2: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel írja el, az a kapcsolatban a következményeket is oda kellene figyelni.
1: Európa miért fegyverezte le ennyire magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Mi ennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkra hagyni?
4: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, hogy elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelem is véget ért, és átállt egy olyan tetsz halott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hittek a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkárt, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfoltották az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, nem az Egyesült Államok.
1: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, de amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai védernyőtől, illetve az orosz olcsó és megbízhatóan érkező nyersanyagoktól. Most mind a kettőbe belerúgni azért mennyire bölcs döntés. És tegyük oda, hogy most megyünk tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
1: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
4: Ez így már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízel botrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. De világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
2: Hát csak most igen. Már az Európai
1: megfizetetlen. Az Unió ezzel megtökör is lőtte magát, igen. Igen, a belső égétű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bárint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
4: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez az egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fognia, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, abban nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús uszítás, háborús hisztéria hangulat.
1: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akció van. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
4: Köszi, hello,
1: köszönjük szépen, Somkuti Bálinnal, köszönjük szépen.
2: Na, az AM2-est vegyük meg.
1: Jó.
2: Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, tegnap beszéltük az ankettesről.
1: Vegyük meg a leszerelt, már repülésnek alkalmatlan múzeumban való ankettesünk. Legyen egy ankettesünk.
2: Nekem vannak MacGyvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni. Te ott ülsz a szárnyon.
3: A babettába kiveszünk, ami kell hozzá.
2: Ennyi. Kész, meg vagyunk.
1: Újra repülésre alkalmasra teszünk, kiülök a szárnyra úgy, ahogy annól kiültem.
2: Egy ilyen bőrcsityakban.
1: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
3: És hallgatjuk a balukapitányt.
1: Neki rohanunk Moszkvának. Lebeg a bőrcsicsak a fején, viszi a szél, erős csapat lennék.
3: Azt már csináltam valakiből.
1: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, igazi mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Mi vagyunk a Rádió 1!
2: Györke Attila vagyok.
3: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
4: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
5: Az én nevem Jamina.
6: Sziasztok, Érega Lili vagyok.
7: Sziasztok, én Jauri vagyok.
8: Mi vagyunk a diszkosik!
9: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
10: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
11: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
12: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.
19: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
20: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter az Árkád bevásárlóközpontban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forintért, MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új pécsi iCenterben.
21: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocel.hu.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
24: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
23: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Építkezik vagy felújítaná a tetőt? A Tetőcentrumnál mindent megtalál. Tetőfedő és bádogos anyagok, kiegészítők, tetőtéri ablakok, polikarbonát rendszerek nagy választékban Pécsett a Siklósi út 1/A-ban a felüljáró alatt. Tetőcentrumpecs.hu.
26: Reklámot hallottál.
27: Rádió 1. Rádió 1.
26: Csak igazi mai sláger megy.
27: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Október közepén kezdődik a keresztfél éves felvételi időszak. Napközben ismét sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hamarosan indul a keresztfél éves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a felvi oldalán érdemes tájékozódni. A héten újabb premier várja a Pécsi Nemzeti Színház közönségét. A teátrum ezúttal az opera kedvelőknek kedvez. Október 10-én a Nagy Színházban lesz látható Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutató előadása. A rendező Juranics Tamás, Kossuth díjas, érdemes művész. Puccini műve több mint 120 éve jelen van az opera repertoárban. A pécsi előadás a zene és a drámai történet szoros egységére épít. A címszerepben Ferenci Orsolya és Hanna Kimkó látható. Az előadásról bővebben a színház oldalán érdemes tájékozódni. Siklóson is megtartotta foglalkoztatási fórumát a Baranya megyei kormányhivatal. Szeptember utolsó napján várták a munkáltatókat és az érdeklődőket az eseményre, amelyen a Pillér projekt jelenleg is elérhető támogatási lehetőségei kerültek fókuszba. A fórumon az is elhangzott, az Európai Uniós forrásból megvalósuló, már folyamatban lévő projektnek köszönhetően a siklósi járásban szeptember közepéig összesen 442-en részesültek valamilyen támogatásban. A Magyar Közút adatai szerint a 66-os úton Magyarszéktől északra lokális burkolatjavítást végeznek, emiatt Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják. Híd és átereszt javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál útszűkületen kell áthajtani. Mohácson továbbra is két irányú a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyol felhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar. Buszos Geri küldte nekünk, de mi felderítettük, jól van a magyar, nincsen azzal baj. Győr felől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, egyes út teljesen beállva, pusztán az autópályaépítés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelés lassan. Teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kadaros kúton baleset. Kardos kúton baleset történt, árokba hajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen, ha van friss 06-23-111-111, ez SMS számunk, és még boldogát tehetitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot, gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
5: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
4: Az csecse, gyerekek.
5: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
4: Az mi az, hogy jaj, nem, kell itt elnézni jótékonykodni.
5: Én hiszek az emberek jóságában.
4: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
5: Mekkora az az összeg, amiből már adnál, mondjuk nekem?
6: Neked? Nincs
5: az a pénz. Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lottón, mekkora az az összeg, amiből már adnál. Tehát...
6: Én nem nyertem a lottón, de így is mindenemből adok.
4: Kispolgári jótékonykodás, írja bármilyen. Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, hogy senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész, mindenkinek egy hatalmas nagy... középső új. Én nyertem meg.
6: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
4: Igen.
6: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte az itt. Igen, szóval mentünk, akkor még ugye nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt a humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye tehát 840 ezer forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
5: Jó szíved!
4: És kinél nyerted? Kinél nyerted?
5: Na akkor tudta, hogy meg kell vegyen.
6: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyokat kacaráztunk, csak akkor még nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarázás.
4: Igen. Távolságtartó kacarázás volt?
6: Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így majd egyszer visszakeresem azt.
4: 2 milliót legomboltál rólunk. Hagytuk, odaadtuk.
6: Legendás volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és akkor és az utolsó pillanat beszébe jutott az utolsó szó.
4: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit egy memória. Igen. Memória játék volt,
6: igen,
4: így
6: meg
4: van.
6: Meg lépkedni kellett a mezőkön, mert ez egy jó játék volt különben.
4: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
5: Azok mind szánalmas szarok. Már ugye, bocsánat.
4: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendár tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezned a születésnapodat.
5: Szól.
4: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
6: nehéz a téma, srácok.
4: Ki a születésnaposod.
6: Fáj egy olyat, azt a tortát, amit tegnap ettünk
5: is. Várjál, mert ugye az a baj, hogy ha aznap szól már, akkor mi az Istent kapkodsz?
4: Hát persze.
5: Nincs
4: előtte
5: időd.
4: Kell, hogy szóljon. De most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Hát Nekem se volt olyan.
5: Hát, a Zsül meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös üzenetet és egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz. A béka január 20, hát fejből tudom. Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
4: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
5: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették.
4: Bárkinek van itt a stábon belül, is sose felejtjük el. Azonnal írunk neki.
6: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagáló.
5: De tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázssal például, ugye benne vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis izébe belerakja, hogy mindenki tudja. Nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja. Mi mindannyian tudjuk a többiekét.
4: Kinek nem gratuláltunk? Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára. Nem adunk ajándékot.
6: Van probléma, addig, amíg nem hallom a póni kopogásának,
5: a feltételezés fölháborító maga.
6: Igen.
5: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
4: Igen. Nézd, Naci, még nagyon gépen valami. Na, kinek volt Aniten a születésnapja?
6: Ez a szállamos próbálkozás, ez az volt, hogy...
4: Kinek nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
6: Nagyon közel állok, hogy hazamegyek, és lent parkolok, úgyhogy ez lent meg is fog.
5: Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
4: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
6: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani
4: valamit? És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
6: Elszumáltátok az öregemet?
4: Szánalmasabb, tényleg nincs,
5: akkor amikor... Akkor inkább ne köszönts.
4: Szerintem is.
5: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
4: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod, összedugod a fejedet.
5: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
4: Akkor abban olyan szülinapi köszöntés lesz, amilyen most lesz mindjárt. Mert hát ki felejti el ezt szánalmasan, ugyanaz. Hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Mikor volt? Sugoljál már, hülye, mikor volt?
5: Október 2.
4: Október 2, hülye vagy, akkor nagyon megcsúsztunk.
6: Ez az igazság, hogy nem tudom, hogy kéne érezni magam a helyzetben, de kicsit a menekülő
5: útvonalat keresem. Mindenki tudja, hogy október 6.
4: Igen? Október 4.
6: Október 6 a vértanunk napja.
5: Igen.
6: Amúgy nagyon könnyű megérzni, az állatok világnapja.
4: Október.
5: Hát azt meg úgy ünneplem minden évben, érted?
6: Hát, neked kellene, mert ugye hát az egyetlen csoport, ami nem kirekesztő veled szemben.
4: Pietro Jackson, beleférek. Gyere be, Pietro Jackson, gyere be. Na, oda nézzél, megjöttek azt.
5: És ezt nagyon fontos, hogy csomagolás.
4: Csomagolásban készültünk neked születés.
6: Tudjátok, valakit az Ecserin?
4: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
6: A szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
5: Miért lenne ijesztő?
4: Legszánalmasabb mondat 8 napig aktuális.
6: Nem, azt hiszem, hogy 48 napig 72 órás szabály.
4: Igen. Erre csak annyit mondanék, hogy anyád. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
5: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
6: Van egy kis félelem bennem.
4: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
5: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időbe, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
4: Mi van benne? Erről is se tudtam.
5: Várjál, nem jót bontottál.
4: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, várjál.
5: Nem jót bontottál.
4: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
6: Ezután is szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
4: Nagyon szereted.
5: Jól tudod.
6: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jó megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
4: Szóval nem, megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit miből...
6: Rossz csomagot húzták ki.
4: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
5: Oda nézd, mi van ott?
6: Köszönöm szépen.
4: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat.
6: Összecsapogtattam magam.
4: Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat. Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
6: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak, mert olyan rendesek vagy. Köszönöm szépen.
4: Legalább húsanus a szatyó. akkor ezt...
6: figyelj, nem úsos az, hogy kezdjétek el, hogy a négyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nejlonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
4: Igen. Csak elmondom neked, hogy
6: azért... Cipó, a Cipó Kft-től.
4: Igen.
6: És van még benne, mi ez az anyag? Ez a, amit nem tudsz megfogni, te se a
4: hungarocel? Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
6: Neked egy Julit, hogy csinálj meg.
4: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a máját neked. Nem
6: most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
5: Friss vágás.
6: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
5: Köszönöm nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
6: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
4: Egy csirkeól, így is van. Ugye már említetted, hogy nagyon szereted a májat.
5: Igen. Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvenced
4: a kedvenced a májat.
6: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a miniló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
4: Hagyjad már mellékes.
6: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rándot meg. Köszönöm szépen.
4: Jó, úgyhogy Isten gehetesen sokáig egy kis rándot
5: meg. Most nem mondd, hogy nem szép. Boldog
6: születésnapot nekem, és mindenkinek, aki szereti.
5: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
6: Így előre tartom.
4: Az nem holmi Babetta írja valakit.
6: Nem akartak senkit.
4: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalmány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
6: Amúgy van valami baj? De tényleg van valami demenciabak.
4: Mit tudom én? Hát
5: nem
4: biztos.
5: Nem emlékszem.
6: Nem tudod, hány éves
5: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves. 38-at
4: mondtál.
6: Édes Istenem.
4: 39.
6: Ebben a közegben.
4: Még nem vagy 40-ben. 37.
6: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
4: 30. Te majom. 39. Na, jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
6: De akkor miért reggeliztünk?
4: Nem tudom.
5: Mert nem tudtuk mi se, hogy idejére van vagy se.
4: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
6: Én csináltam a chia pudingomból.
4: Gyönyörű. Köszön,
6: csináltam neked egy barátnő, Feri.
5: Ide, mától vele élek.
6: Na mindegy. Szóval igen, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
5: És szeretnek. Ez nagyon fontos, sokat gondolnak rád, és szeretnek.
6: Minden.
4: Annyi, hogy még érkezik, azt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
6: Nem kell. Én már nem kérek semmit. Én már meg vagyok.
5: Van.
6: Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
4: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
6: Egy
5: plusz egy meglepi.
6: Egy bogrács.
5: Jó, most nem mondod, hogy a pacsal pörköltnek nem örülsz.
4: Egy kiló ajvár.
6: Nem. Köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, van, aki karinti gyűrűt kap, van, aki azért, és
4: van, aki 6 kiló resztelt májat.
6: Igen. De nem mehettek belőle.
4: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy ilyenkor...
6: Nagyon durva.
4: Ilyenkor mindig megtelek, nem tudok már enni utána. Az olajszak az olajszakot nagyon megviselt, igen. Igen. Tényleg írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor elfelejtett egy születésnapot? Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
5: Előtte-utána csak jó,
4: hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
6: Ez vagyok én nektek. Kedvesetek, szerelmetek, párotok?
5: Egyszer,
4: nem sikerült. Jó barát, kolléga, te SMS.
6: Harcostárs, SMS író.
5: És szerintem most váltsunk.
6: Igen.
5: Mi az, hogy te nem örülsz?
6: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
4: Ilyenkor mi van?
5: Tamponcikét,
4: törlést. Igen. Köszön. És ugye ilyenkor még hülyén elmennek egy csomó megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod...
6: Nem tudod jobb lenni attól, tehát...
4: Igen, megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
6: Köszönöm szépen.
5: Most mi az Isten csinálnál egy minilóval? Hova teszed?
6: Hát megedetni mája, mit csinálni?
5: Az igaz? A legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz. Igen. Érted?
4: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni. Ennyi gyerekek, hát itt kajálunk egy nagyot, meg is
6: mondod,
4: vagyunk.
6: Mondod még tennap, hogy nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
4: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami öntés.
6: És itt ugye? Hát itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobb részét.
4: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jó, jön még valami finomság, szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
6: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert... ez egy kis tranzírsav, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel hétkor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen, hogy eszetembe jutott október 6-án, hogy, három
4: hogy szeptember 12-i születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek, rokonok, ez nagyon jó, Arnold nagyon jót írt, figyeld. Nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot, és azt mondja,

0: öcsém, tehát a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem. Na. Én nem tudom, én egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
1: Nagyon szomorú vagyok.
0: Ezekben a születésnapokban, dátumokban teljesen,
2: nem,
0: teljesen
2: sokkoló
0: béna vagyok.
2: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez tényleg sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen. Ugye, sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
0: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt. Előtte napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van.
2: Szép.
0: Gyönyörű.
1: Ez Póni Máj. És akkor így meg... És akkor így megkapott kettőt.
0: Nem akartuk eddig elmondani.
1: Kettőt egybe, jó?
0: Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért Póni Májából van.
2: Köszönöm szépen.
0: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani, ez Póni Máj.
2: Csak a legjobbat érdemlem.
0: Tegnap még a kis
1: akartál Póni, gondoltam, behozom
0: így. Tegnap előtt így kopogott a kis patájával, aztán bementek ott mészárszékre, csüt, azt ott van a máj előtted, jó étvágyat. Így bent a kis patácskáj.
2: Úgy érzem, hogy erre hírre meg vagyunk.
1: Egy darabokba jön, de itt van az első.
0: Hétvégén még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás, az csüt. Ott van a mája egyet.
1: Megbotlott,
0: azt ott a mája. Egyél. Megkérdez semmit, egyél.
2: Ez van, aki nem mond Karcsikának, az így jár. Az így jár.
0: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
2: Plusz kettő.
0: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Na, elfelejtett szülinapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni, 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni, azért az na.
1: Na, hát az nagyon meg jó kollégának, hát na.
0: Azért az csúnya.
2: Durva lenne. El sem tudom képzelni, milyen durva lehet az.
0: Apámat kérdeztem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
1: Egyre anyatlik az öreg.
0: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
2: Micsoda?
1: Váltsunk még magunkat.
0: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
1: Hát ha az első köszöntésnél hibázott, a második nem, már nem akarta ugyanezt.
0: Igen, igen. Eszter a Júli ajándékától mentse meg a jóisten. Lásd Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
2: Hát csak engem mondom, Anna már kitiltottak. Na. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladat is Júli kapta meg. Teljes mértékben
1: intézte. Az igazi ajándékozó születésnapra saját...
0: Szerinted?
2: Az, figyelj,
0: most kétségbe van, hogy én csináltam a májat neked.
2: Olyan
0: én vágtam bunkosbot a fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem
2: között. Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
1: És nem kell mindent elvállalni.
2: Nem kell mindent elvállalni. És ez annyira durva.
0: Mondjam Júli SMS-ét tegnap?
2: Igen,
0: egyszer. Akkor már menjünk el ilyenbe. Marikám, hát tudom minimum. Eszternek hétvégén volt a születésnapja. Tudom, hogy nehéz megünnepelni, de hogy esetleg nem akartok valamit. Meg a hétvégén motoroztál, de hogy nem lehet, hogy esetleg kicsit elfelejtődött. De valami nagyon kéne adásban, hát mégiscsak nem. Tudom, a tököm meg minden, de én segítek, ha van ötleted.
1: Gyakorlatilag Júli könyörgött.
0: Segítek, ha van ötleted, de ha nincs, hát más. Ne, szuper.
2: Na hát örülök, hogy betekintést nyertünk a szervezetünk működésébe. Ez az olajozott, és előre jól kiszámítható dolog.
0: Zéro válasz. Egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
1: Látod, valami
0: intézett. Laci pecsenye, én visszértem. De jó vagy, közi.
2: Laci pecsenye.
0: Óriási imádom.
3: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az, hogy igen, jó. Figyelj, hívd már fel a Ferit hát, hogy
0: Tényleg, hú, hát ma van, várja, fél van a Júliót. Figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötletem, mondom, hogy legyen. Látod, milyen fontos vagy?
2: Na. Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Meghatottság, ez egy belőtrázó meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg. Köszönöm.
0: Na, Isten
2: köszönöm,
1: te kaptál még.
2: Köszönöm szépen.
3: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekbe. Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
0: Igazi gennyók, igazi rohadékok, imádom.
2: Na jó, srácok, van gyerekek. Minden kedves, a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
0: Van egy 8 kiló májunk.

0: Nyolckor sült máj, meg Laci pecsenye, ha minden igaz.
1: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 8:30 pontosan, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Reklámot hallottak.
12: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
14: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
18: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
19: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter az Árkád bevásárlóközpontban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forint. MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új Pécsi iCenterben!
20: Új autó mellé családi élmények is. Választ a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroën nyílt hetén minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős balonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroën FX pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
21: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL közgazdaságtudományi karán. ktk.ptl.hu.
22: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
23: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Reklámot hallottál.
27: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Baranyából is várják a csatlakozókat a 72 óra kompromisszum nélkül akcióhoz. Napsütéses időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a három történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban két ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR Rend Kozár Miseny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. A Magyar Közút adatai szerint a 66-os úton Magyarszéktől északra lokális burkolatjavítást végeznek, emiatt Oroszló irányába a külső sávot napközben lezárják. Híd és átereszt javítási munkák miatt a Harkány-Sejje-Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál útszűkületen kell áthajtani. Mohácson továbbra is két irányú a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kikanyarodni.
29: Az időjárás jelentést támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
28: A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rocky Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3.9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntés itt SMS-ből, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa, ő is meg köszöni szépen.
2: Hát, de sajnos még mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
1: És tovább is resztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és ezt megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
3: De hurka is van.
1: Az is van, köszönjük szépen.
2: Az
4: időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
1: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
3: mert
1: nem is
3: sok bánjuk. Embernek adtunk lehetőséget.
1: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Kocsit szilveszterek Miskolcról.
1: Hello, Szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
5: Hát kiváló telik a reggel, mivel hogy eljutatok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladék udvarosok, és ma éppen szabadnapos vagyok. És azt felkeltem, az volt az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
1: Azt a mindenit.
5: És nagyon csoda. És a jóisten szeret engem. Igen.
1: Na, látod? Mit szólsz hozzá? Így is van, tehát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
5: Mindenféleképpen, tehát hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy átvegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát valószínűleg ti felétek is van ilyen.
1: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább, pénteken Tali.
5: Oké. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Akkor pénteken találkozunk, jó?
5: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké. Sziasztok, szép napot. Ciao, hello.
3: Gurulós hang volt.
1: Nem kérdeztük meg tőle egyébként, tényleg.
2: De azért, mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
1: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
2: Igen, mutatták nekünk is.
1: Igen, a konténer előtt le lesz rakva egy
3: szőnyeg. Azért nagyon extrázunk, gyerekek. 20 millióért bárhol kéne gurulni.
1: Hát egyébként így van. Igen. Na, és akkor ugye még itt arról beszélgettünk kicsit félig meddig, viccesen félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából, anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes, de apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először, de érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem, hogy az anyáknak a gyermek
2: hát,
1: születése azért az ott van.
2: Van szóval, mire emlékezni, tudod?
1: Van mire emlékezni, és igen.
2: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
1: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem, hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak,
2: nem,
1: és,
2: hát azt,
1: hanem hogy van egy emocionálisan egy mélyebb kötődés.
2: 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerintem az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
1: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az... Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig.
2: Felejtetted már?
1: Nem. Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek tehát ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
2: Hát a nagyobb családon belül a gyerekednek?
1: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy család,
2: nem direkt felejtettem a szerepet, hanem amikor így a nagy családra gondolt, akkor hirtelen mit teszem.
1: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
3: és
1: tudni.
3: És azért van nem? A csodálatos nők mellettünk, hogy ha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztessenek.
1: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
3: Na, hát nem az ő felesége.
1: Mennyire fér vele, após, menj, azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy fiadnak a választottja, szereted vagy nem, kedveled vagy nem.
3: De ez van családtag.
1: Mert ezzel, hogy nem köszöntöd föl, ezzel kvázi azt üzened, hogy úgy még mindig családon kívül hát, vagy.
3: Legligált, nem? Hogy ő nincs, nem létezik.
1: Hogy nem létezik, így van. Igen, ez abszolút benne van.
2: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmire nem emlékszik. Oh. Próbálsz egy kis melegétele kompenzálni majd.
1: Igen. Egyszer kérdeztem apám, apat ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
3: És tökre igaza
1: van. De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van, 52 vagyok, írja Móni. Érted, az apja egy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
2: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalom, kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezetlen
1: már mondja. Igen, kezdődik a hónap, már bemondja.
2: Jövök Móni, számíthatsz rám, jövök Móni, itt vagyok.
1: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyet üd egy csapásra, ez karácsonyra is
3: de
1: igaz.
3: De ügyes. Egy hónappal előtte összebalhézol, nem kell ajándékot
2: venni. De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a pattern, tudod, hogy ezt így csinálja? Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengetegszer meg kell történnie, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
1: Igen, ez milyen kemény, nem is mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
3: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották?
1: Tényleg?
3: Rosszat mondott, azt hiszem.
1: Ne csináld, tényleg?
3: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a... Bicóra azt mondja.
2: Nem kaptok el.
3: Ennyi.
1: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózat a legeldugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit és jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előszed be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhelt a viszony, akkor azért tett, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezte, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írnom.
3: Nem.
1: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
2: Feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
1: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökért. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
2: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülinapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
3: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
1: Irdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, 50, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire pronyó, nem? Vagy nem is értem.
2: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
3: De nagy.
1: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
2: Figyelj.
1: Hát az az ő napja. Hát
3: igen,
1: ő szülte
3: hát,
1: meg.
3: Ugye el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem. Hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam minden évben rendre csinál valami sértődést, műsértődést, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa, mindig felköszöntöm őt is és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
2: Bizony.
1: Azt mondja, hogy én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
3: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
2: Ezt mondta? 10 éves korig?
1: Ne csináld.
3: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
1: Azt mondta, hogy hello.
3: Igen. Hogy az csak a kicsiket ünnepeljük.
1: Innen most már felnőtt vagy, old meg.
3: Innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
2: Valaki írja, hogy az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
1: A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak nekem, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS, azért még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntöd föl, nincs rendék, oké. Okay. De ez a születésnap 10 éve, miért ha egy évben egyszer elküldesz neki egy sort?
3: Te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benni 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Na akkor jó. Is veszel neki, akkor is.
1: Persze, csak akik nem köszöntenek, valami. Azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz ahhoz képest évi egy SMS-sel, mennyivel vagy fárasztóbb az? Sem ennyivel,
3: nem? De ha már elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is bennem, hogy még SMS sem.
1: Hogy akkor nincsen
3: akkor
1: semmi.
3: Akkor már semmi.
1: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
2: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagileg, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
1: Jó! Na hát ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Az első 8 évben a gyerek nem hall már csak egy hazugságot, nem? Hát ez nem kell tudnia.
2: Így van, így van. Hát most mit? De nem tudja, lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek? Egy torta?
1: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha, az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessem fel az ünnepeltet. Ah, ez cuki. Ő megvárja, és amikor valakinek szülinapja van, akkor ő elsőnek ír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
2: Van ebben valami önző, nem Balázs?
1: Van minden valami, ilyen adásban, látod, minden ilyen, itt van, igen, minden ilyen van. Adásban van egy kis önzés.
2: Így, nagyon durva.
1: Én akarok lenni az első, igen.
2: Köztünk járnak.
1: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat sem tudom már. Tehát a 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
2: Nekem van olyan ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnapom, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyet több nevet ír oda a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni a... Tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni,
1: és ahogy jön még egy, ott még egy év oda kerül.
2: És egyre hosszabbak ezek a névlisták, hogy egyik eset találkozom soha, tudod, de hogy így,
1: Nekem vannak olyan születésnapi köszöntéim, ezt lehet, hogy már elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
3: És csak az az egy SMS van.
1: És csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. De tudod, ha nem kérdezed meg az első évben, az a hajó elmegy. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
3: Ki vagy?
1: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
3: Egyszer
1: kiderül, hogy ki vagyok. Most már valj be, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy. Jó?
2: Szóval legyen az, hogy jövőre 50 leszel, akkor egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
1: De az nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
2: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen állófogadás itt az.
1: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlenül érezze magam. Erre menjetek rá, jó?
2: A Balázsó díszlet.
1: Jó.
2: Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik keperben álltak.
1: Jó. Igen, pereskedtem, akivel peres eljárásom volt, az összes Balázsról szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden évben jön egy üzenet, de nem tudod, hogy ki jön?
3: Van,
1: és ott van nem. Egy telefonszám.
3: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
1: És 5 vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
2: Nekem van ilyen, neved fel, boldog születésnapot, ő volt a jó ég. Az az igazi.
1: És ki van a másik oldalon?
2: Hát nem tudom, mert egyszer már beírta, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog, és azóta.
1: Haszontalan dolog? Igen, nagyon haszontalan dolog? Igen. Mit gondol a hallja?
2: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
1: Ja, ez igaz.
2: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában. Szerintem.
1: Ott hány neved fel van? Nekem.
2: De hány nevet fel?
1: Nevet fel, Bolond, nevet fel, vigyázz. Nehogy fölved, nagyon sok verzió van.
2: Pokol 1, pokol 2.
3: Az is jó.
1: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
2: Nem, hát valaki valami mostanossággal keresett, hogy akart tőle valami nagyon vagy agresszív volt, akkor az mindig pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szóval, hogy anya, hív a pokol!
1: Pokol 1, pokol 2.
2: Nevet fel a pokol.
1: Nekem a nevet fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy szerintem.
2: Jó, ezen kívül nekem van
1: olyan. A pokol nagyon jó.
2: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az amikor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit tudom,
3: Esztergom,
2: Szegedi szitu. Valamilyen szitu.
3: És azt hogy, tudod, hogy ki?
2: Hogy valaki abból a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek, és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, és hogy csak hogy megtudja, hogy ki
3: negatív az. Negatív a szegedi szitu?
2: A szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csinálják meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért keresem.
1: Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
2: Erőszakos.
1: Csak például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjék el egy városba, csinálják meg nekik valami előadást. És Istenek nem ette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopron. És úgy van, hogy elfogom, és néha becsörök erőszakos Pécs.
3: Ebben már nem veszem
1: fel. Persze, nyilván nem veszem fel, de tudom, hogy régi időket...
2: Erőszakos Pécs megint keres.
1: Erőszakos Pécs.
2: Nem lehet, hogy Pöcsnek akarod írni, csak Pécsre belőle.
1: Erőszakos Pécs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy 3-4-szer ráfutsz, 5. már inkább átírod, és beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
2: De ilyen mindenkinek telefonhívások vannak amúgy. Tehát, hogy azt azért
1: jó,
2: szerintem...
1: kimenti el a szakikat valahogy.
3: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
1: Fűtéses, nem. Igen, nincs. Nekem helyen.
2: Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Pistitől kaptam fűtéses Zoli. Már a fűtésszerelő... A rendes.
1: Én egyszer beértem, hogy nagyon diós, kamerás, endoszkópos, nagyon jó fej. Így láttam a teljes sztorit.
3: Miért nem azt hiszem, hogy jó kezű,
1: endoszkópos, diós, kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam. Figyelj, és amikor ezek felhívnak, és hív a diós, jófejű, endoszkópos, kamerás, csatornába lemegy Endre.
2: Most hagyd magára apát, mert a jóképűvel fog beszélni.
1: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Mit intézett el neked?
2: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
1: Persze.
2: Ugye? Mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudom, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni a telefon, hanem akkor rögtön, jó napot kívánok!
1: Igen, tudod, hogy jön. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
2: Igen.
1: Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Istenek nem akarnak elfogyni. Még mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk, fogytán vannak a készleteink, 0-23-111-111 a telefonszámunk, tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek. Adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Duna Pláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek? Fél hét. Fél hétre érkezzenek.
3: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
2: Kérdez csak, milyen forgalom lesz aznap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk itt?
1: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 2-300 kulcs az kim van.
2: Na ez nagyon durva lesz szerintem.
1: Ott hát sokan lesznek.
2: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
1: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
7: Rádió 1, Szaki Gati, Mai Slágerben!
6: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
16: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
18: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: forintért lehet a tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
2: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzés felszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
6: Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyílt napot tart a héten a Siklósi Táncsics gimnázium. Napközben jobbára derűs idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nyílt napra várja az érdeklődőket a héten a Siklósi Táncsics Mihály gimnázium. A végzős általános iskolások és szüleik október 8-án látogathatnak el az intézménybe, ahol az iskola képzési kínálata mellett bemutatják a diák életet, a programokat, és tájékoztató hangzik el a kollégiumi lehetőségekről is. A nap folyamán bemutató órákat is tartanak, mások mellett magyar nyelv, biológia, matematika, angol és német nyelv, illetve testnevelés óra is szerepel a kínálatban. A közösségi közlekedés szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. Két témában hirdettek meg felhívást. Az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-jéig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját. A magyar közút jelzései szerint tart még az aszfaltozás az M6-os autópályán, a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A helyszínen a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Csomópontépítési munkák zajlanak a Hirdi bekötő úton. Az év végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt is útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végére.
5: Elmondom,
4: a október posztromás stresszem lesz, meghaltam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
5: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a
4: rájárnak.
5: Sisere, ne, a pónilómája. A sisere hat, figyelj, a pónilómáját úgy eszik, mint nem lenne holnap, és igen. Ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
6: Jó, de mentél egy kört, hogy az enyémet teszitek senki.
5: Igen. Hát a pónimat teszitek.
4: De kértek engedélyt legalább? Vagy
5: nem.
4: Semmi, csak oda telepettek?
5: Csámcsogás miatt mentem ki, mi az a hang?
4: Hihetetlen, mint a sáska, sáska ad olyan. M0-ás gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia, Anett, mi újság?
7: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
5: Anna, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
7: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
4: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
7: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
6: Ez az, szép
5: van
6: volt.
5: Van benne vitamin.
4: Van vitalitás, van vitalitás. Pénteken jössz?
6: Nem,
7: persze,
6: nem érdekel.
7: Igen, na, igen. Kisfiammal megyünk együtt, egy napot igazolok a suliba neki, és ott leszünk.
5: Kérdezik, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt mondom, elég sok gyereket kivesznek a suliba aznap.
4: Igen.
7: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
4: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de bízunk benne, hogy ott lesz örülés a tenyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
7: Hát az biztos, egy félkész háznál ez nagyon jól jönne. Most nekünk építjük a felső szintet be a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
4: Nagyon jó. Jól van. Akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
7: Okay? Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
4: Oké. Okay. Ciao, ciao.
6: Hello.
5: Mi van, ha ő fogja megnyerni?
4: Azt írja, hogy a Mr. Minute-ben nincs annyi kulcs. De tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
5: Igen, szóval figyelj, ő fogja megnyerni.
4: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána. Olyat fog sikoltozni szerintem.
5: Írj már
4: ott
5: fel, én ráteszem a voksomat. Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó, ha eltalálom, kapok valamit?
4: Kapsz.
5: Megkap a pónnak a lépét.
4: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most akkor a máját veszünk el a pónit.
5: Jó, jó.
4: Jöjjön. Kapsz egy törpe pónit, jó?
5: Jó, jó. Ha eltalálom, akkor kapok egy törpe pónit.
4: Na, tessék, fogadásá. Oké?
5: Okay.
4: Ez a nő nyeri meg a
5: mit jó, a teljes neve?
4: Itt fölítsz a teljes nevét. Közjegyző van, nem szólunk bele nekünk. Teljesen mindegy, hogy ki nyert. Nem tudunk ebbe beleszólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit. Azt ide be fogom hozni a lovat.
5: Nyertes hangod, és az övé az.
4: Jó, de itt lesz a ló.
5: Jó, okay.
4: Szólok, én tényleg hozok neked egy
5: de
4: lovat.
5: De világosban, én sem lesz
4: nem
5: itt,
4: válogatsz.
5: Kérek. Nem ezt nem válogatok.
4: Én hozom a lovat.
6: Egy van, lóz, kész, csönd.
4: Ha ő megnyeri, ide, utána viszed a lovat, ahol
5: akarod. Aranysörény és zsemleszín.
8: És a mini, az a legkisebb.
5: Az ennél legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod.
4: Jó, fogadásán. Jó, fogadásán.
5: Shetlandi.
4: Utána ellovagolsz vele a nap nyugtába.
5: Hát ő is akarja.
8: Nem lehet.
6: Hát azzal nem nagyon.
5: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy ráülhetek.
4: Csak hát keresztbe rakod rajta a lábad, utána kisétál a lábad közül.
5: Mindig az lesz, hogy megállok, tudja, terpeszáz, és átszalad alatt, és előre megyek.
4: Igen, igen. Mennyire lesz szomorú a kis lurkó, írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás, az fogadás. Tétje van.
5: De ott itt nektek van tétetek?
4: A kicsi a tétje. Nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy van. Én nem, 300-ban nem tudom eltalálni, nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni, drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, meg örüljön, hatodjon meg.
5: Gyáva vagy, Balázs, ezt
4: guruljon, tessék?
5: Tehát gyáva vagy.
4: Most tettem fel a te Anettedre egy póni lovat. Hát igen, most kaptál, ezért ez egy bátor tétrakás volt.
5: Igen.
4: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, mit főzök ma, nem?
5: Nem.
6: Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
5: Összerezzentünk.
6: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
4: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
5: Szép.
6: Honnan az ötlet?
4: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
6: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
4: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
6: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
5: Kell az a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
4: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszó.
6: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
4: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
5: Ja.
4: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
6: Eddig
4: jó. Az félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
5: Mi, hogy eddig elhordják?
4: Akkor átcsapok a kezire. Kis marhaust.
5: Igen, oké.
4: Hagyma.
6: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahúst.
4: Nem, először bedobom a hagymát.
6: Hagymát, olaj vagy
4: szalonnát.
6: Zsír?
4: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
5: Honnan van zsírod?
4: Kicsit, tessék.
5: Honnan van zsírod?
4: Hát lekapok innen.
5: Tudod kölcsönödni.
4: Leszerek egy karét.
5: Figyelj, kéne egy kis ízért kolbászt.
4: Bedobom a...
6: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
4: Miből? Mit?
6: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
4: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
6: Azt kiveszed.
4: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én?
5: Tehát megsütött.
4: Rádobok egy paradicsomszószt, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
5: Én fogom... a húst előtte megízesítem.
4: Hát azt megízesítjük, és óborsok, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajas sóval meglocsolom, sütőbe és 200 fokon. A végén még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
6: Ez a fiú, ez tud valami.
4: Na, hoppá! Na. Ki eszik ma töltött cukinit?
6: Hát te nem.
5: Biztosan nem, de... Az van, hogy... Szóval az, hogy elmondtad.
4: Megy ez a sebes a Ferinek.
6: Figyelj, Feri. Csak most mit kell csinálni?
5: Ekkora füst a problémát.
4: Figyelj,
6: nem,
4: Feri.
6: Az nagy... lesz az első. Vettem 10 kiló cukinit.
4: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Ja, majd... Te hülye, ez padlizsát, te majom.
5: Én csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
4: Jó, de ha kaptok egy fotót.
5: A cukinitről.
4: A töltött cukinimről.
6: Az abban, hogy nem csak egy, tehát nem
4: de, úgy. Röfögjél már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukinire, érted? Belerőfögött a töltött cukinire.
6: Nem tudom, hogy te szólítod.
4: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
5: Csak ránéztem az arcodat.
4: Álljál ide, ha éppen a kemerc ecettelet mondom, te meg ide röfögsz.
5: Láttam a szemedben, hogy már te is eltöltött, és leszarod az egészet.
4: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok, két napja ezen vagyok. A gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
6: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
4: Nem, meg fogod ismerni, megismered. Ott lesz mellett az én cukkinim.
5: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
4: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, milyen a háttér, és a csáva egy kék dobozzal lépett.
5: Boltbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a műsajt a kaporszósz.
4: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
6: hány
4: nagyon sérült lennék.
6: Hány fokon sütöd?
4: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
5: 90.
4: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
5: Nem.
4: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, hogy megsült 182, nem tudom, ez fogalmam is menni
5: kell. A tekintetében fog sülni.
4: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valójában 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
6: 20 perc.
4: Körülbelül. Így csinálnám.
6: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
4: Hát azért ilyen keresztkéréseket én nem
6: hát
4: tudok.
6: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
5: Sugok, Balázs, sugok.
4: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratósnak kérdez az öreg, érted.
6: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar? Az,
4: tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik, nem fehéredik ki?
6: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
4: más
6: pirítod.
4: Más lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsom, szóval meg vagyunk.
6: Egy egyedül.
4: Már most csodálkoztok, mi?
5: Hát nem vagyok teljesen. Azt érzem, hogy bár, ha ez megtörténik, akkor bármi megtörténik.
4: Jó.
5: Ki tudja, milyen világ jön.
6: Akik a
4: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, viszlát, és aztán húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
5: Igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
4: Jó, oké, de rendben, nem. Hát
5: de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban, megborotválkozva vagy.
4: Na jó, vagy gyerekek, oké.
6: Okay. Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
4: Figyelj, Feri, elakadtam.
5: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
4: Kisanyám!
5: Ott vannak az opció, nézd, oda figyelj!
4: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbe vágásra?
5: Meg a keresztbe amúgy.
4: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
5: Ha megéheznél, tudok egy kis májat vinni még.
4: Jó, hozzá egy kis májat.
6: Csomagolj a kolbászból.
8: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
4: Most azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
8: Nem, csak így azért, nem szeretném, hogy bemész.
4: Egy kiló
8: cukkini. Tessék.
4: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 000 volt.
5: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe. És lecsipem.
4: Igen, kiküldöm Jean. Persze, Jean. A hátsó kertembe
5: Jean,
4: a verszelyköz.
5: Jean, szerintem megérett a cukinit.
4: Csak a bénák veszik cukinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukini 600 forint.
8: Egész jó beletalálni. Olyan ott a nő, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
4: Ez még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
6: Még egy nullát mindenhova.
4: Tegyél egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem vagyok az a nagy piacra járós, azért az ki, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
6: Ez fontos, jó, hogy zöld.
4: Éretlen, Anuskám, éretlen.
6: Hagyja már valami
4: éretembet, hát éretlen cukirit nem veszünk azért.
8: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kígyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyobb, de a kígyóborkánál vastagabb. Jó?
4: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
8: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
4: Igen? Tehát ez nem tud jó.
6: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
8: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
4: Persze. Hát ebbe,
8: ez megalázó.
4: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
6: Kezdjük ott.
5: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor fog kiderülni.
4: Hol tud ez zöldségesen?
6: Árhol.
5: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéim.
6: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt hogy hívják, alod jön. Szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
4: Nem, tényleg ennyire hülyének tűnek?
6: Nem, igen, tudjuk, de... hogy az vagy.
4: Komolyan, tehát ez a képről, hogy úgy, én ez vagyok én a szemetekben.
8: Tudod, hogy ki keszed a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni?
6: Azt mondta.
8: De tudom,
4: Hát megint disznót, korpát szórtam, vagy mit szórtam. Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének Noelkának.
5: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nelőzacskókat.
4: A sütőből vetted a tavalyi karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz ott még némi készpénz, azt is vedd ki a sütőből.
5: Az a strapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vedd ki, meg a kiflis papírzsákokat is.
4: A kiflis papírzsák, most szólt rám a kifli, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papírt dobozba küldik.
5: Utána már 30000 fontos büntetést kapsz, csak mondom.
4: Igen.
5: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
4: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor
6: papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
4: De mi mit kellett csinálnom?
5: Visszaküldeni.
6: Amikor újra rendelsz, akkor visszaadom.
4: Ja, hogy így kirakom neki?
5: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakolod, és elviszik is.
8: Na jó. Utóbb téged is elvisznek.
5: Vagy a cukinidet. Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
6: Tehát 15 éve.
5: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavar az
4: videóra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már, igen, na, jó, szóval, abba már igen, igen. Sült már, minden volt benne.
5: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőre, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
4: Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy nagyon ismernek már, hogy a főzésem melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon kicsi a
5: pénis?
4: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem
6: van? Most jön az elején.
4: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
5: az
4: nálatok.
5: Átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján, azt egy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
4: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
6: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
4: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
5: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most már megint elrontod az egészet.
4: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
5: Nézzem, én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
4: különben is kigondolná róla, hogy kicsit köcsöd van.
5: Kigondolnál, soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Úgyhogy ez van.
4: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. Csak lefotózom, és előre megcsinálom.
5: Csak annyit
4: kértél,
5: hogy ne ülj bele.
4: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Mm-hmm. Jó?
5: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
4: Igen.
5: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.

0: van egy kis időm is, ma úgy ezt én ma megcsinálom.
1: De ezt... rizs nem volt benne?
0: Rizsa? Nem volt benne rizs.
1: Nem volt benne rizs.
0: Azt még a marhúshoz lehetne, de azért nem volt.
1: Nem, hát nem, persze.
0: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem tehetett el rizs. Mire megpárolod,
1: meg is kell az főzni.
0: Megpuhított, persze.
2: Figyelj, akár mi jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközebb patchwork mintákat fogunk megosztani egymásra.
0: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk, bocsánat, itt a nagy váltásban, de mennünk kell. Még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit letereljem magamról a szót.
1: Mit gondolsz te rólunk, hogy így ennyi volt?
0: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
2: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.
0: Nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött szükvini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
2: Jaj, srácok.
0: Zsücske,
2: megérdemlem ezt egy adat.
0: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most visszakapsz mindent. Mindent visszakapsz.
2: Ugye, ha lett volna beletek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem üljön neki. Csak mondom.
0: Te is figyeld, itt van. Melyik itt szól, de melyik szól? Oda nézzél.
1: Reggel a
0: törpelovas.
1: Na, unikumos.
0: Unikumos.
2: Pedig azt mondta, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott.
0: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti.
2: Zsolti az egyetlen rendes ember, a kis
0: Igen,
2: Balázs.
0: És egy törpelovas tortát hozott még.
1: Ott a törpeló, látod?
2: Most olyat fog kívánni.
0: Boldog születésnapot, szia Zsolti! Kínálnod kell.
2: Én már kívántam.
0: Na, le kell vele. Fújj el azt a gyertyát! Három!
2: Azt kérem, hogy ebben segíteni legyetek a tisztel.
0: Ágyom szekunden, imádom a születésnapokat, stábom belül a legjobbak. Kívánjál valamit?
1: Nagyot!
0: Nagyot kívánjál!
1: Most lehet!
0: Ott van! Boldog szülinapot! Na!
2: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Az a kérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtünk.
0: Ott van egy kis
2: tő. Zsolti, mondd el nekem, hogy az íze világ, amit itt láthatunk. Amarina megyes.
0: Amarina megyes csoki.
2: Amarina.
0: Amarina megyes csoki. És egy törpeló van rajta, csak jelezzük.
2: Csak mondom, igen.
0: Az pedig begyarok, berakott kontyalak kisanyám.
2: Igen, ezt berakom.
0: Na, megyünk gyerekek.
2: Megiszom azt, mindennek vége van.
0: Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatában, 9:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Mi vagyunk a Rádió 1!
2: Györke Attila vagyok.
3: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
4: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
5: Az én nevem Jamina.
6: Sziasztok, Érega Lili vagyok.
7: Sziasztok, én Jauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi!
8: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
9: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
10: Újra jön
9: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
9: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is.

0: Valahogy semmi sem a régi.
1: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
2: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól szerepelt Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. Folytatódik a derűs, száraz őszi idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. A közösségi közlekedést szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. Két témában hirdettek meg felhívást. Az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-éig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Hamarosan indul a kereszt féléves felvételi, hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. A magyar közút jelzései szerint tart még az aszfaltozás az M6-os autópályán, a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A helyszínen a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Csomópontépítési munkák zajlanak a Hirdi bekötő úton. Az év végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt is útszűkület lassítja a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma derült vagy fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt térségünkben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát, volt itt minden ma reggel. Egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van. Ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk mi el így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülinapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük, készültünk rá,
2: vagy valami rettenesen sértő módon köszöntik fel,
1: vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában, hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
2: Halmok, hát, hegyek.
1: Halmok, hegyek.
2: Alpok.
3: Nyaki gáz benne.
2: Nyaki.
1: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felköszöntöttük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
3: De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
1: Hát, nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak egy nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló.
1: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban vagyunk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kezdj csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
1: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
1: Merre vagy Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
3: És nyugdíjas?
4: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással. És utána napközben igen. Kis főzés és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csáó,
3: jó egészséget.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
1: Igen?
5: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
5: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Tata.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
5: Nem, dolgozunk.
2: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
2: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már ott,
5: igen. Ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
3: Én csak azt keresem.
1: Igen, mert csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
3: jó, de az
5: van.
3: Egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fokad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Jó, csak azt mondom, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszánkörmöket épít.
3: Feri
5: nélsz. Fodrásznál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
1: igen. Hajad. Jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjére.
5: Jó.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
1: Csáó. Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
3: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
2: Kis Ádám.
6: Igen.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó. Ádám, mert hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi RT-nél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riad hívások.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják
1: igen.
6: át.
1: Igen. Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
3: a
1: ennyire
3: jól. A kevés, a fizú.
2: Zsipad a balkarod.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, így van, így van. Köszönöm.
1: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapot.
2: Ijeszt, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Miért semmi. Lenne ijesztő?
1: Legszánalmasabb mondat, 8 okay. napig aktuális.
2: Nem, azt mondom, hogy 48, ami 72 órás szabály.
1: Igen, igen, igen, igen, erre csak annyit mondanék ott, anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
2: Van egy kis félelem bennem.
1: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te, mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
1: Mi van benne? Ne! Ez erről is se tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál!
1: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, Zsül, kapcsolj kamerát, várjál.
3: Nem jót bontottál.
1: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted... Ezután
2: is szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
1: Nagyon szereted. Nem, azt lehet, hogy elvéztük.
2: Ezt kell tudod. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
1: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit, miből...
2: Egy rossz csomagot hoztak ki.
1: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
3: Oda nézd, mi van ott?
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat.
2: Összecsomagdettem magam.
1: Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
3: Rántottam
1: ja,
3: te!
1: Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
2: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodoknak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
1: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
2: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négyen nagyon szomorú nélonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nélonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
1: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
2: Cipó, a Cipó Kft-től.
1: Igen.
2: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a
1: hungarocel? Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
2: Neked egy Gyulit, hogy csinálj meg.
1: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
2: Nem most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
2: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
3: Köszönöm, nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
2: Tehát már... most egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm
1: szépen. Egy csirkeól, így is van. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
3: Igen. Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvenced
1: a rántott májat.
2: Az összes többi dolgot, a kismacskák, a kutyák, a minilú, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
1: Hagyjad már mellékes.
2: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rántott meg. Köszönöm szépen.
1: Jó, úgyhogy Isten kehetesen sokáig egy kis rántott
3: májat. Most nem mondd, nem szép.
2: Nekem, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
2: Így előre tartom.
1: Az nem holmi babetta írja valakit.
2: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalmány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
2: Amúgy van valami baj. De tényleg van demenciabak.
1: Hát mit tudom én? Hát
3: nem emlékszem.
2: Nem tudod, hány éves
3: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves. 38-at
1: mondtál.
2: Ödös Istenem.
1: 39.
2: Zsúl, ebben a közegben.
1: Még nem vagy 40-ben. 37.
2: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. 39. Igen. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
2: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt 3 évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért.
1: Van, aki 6 kiló resztelt májat.
2: Igen, igen.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva már 10 óra ez a reggel is elröppent, ugye?
3: Hát ilyen szép reggel, viccelsz.
1: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Gyorsan megy, pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
3: Péntek reggel 6-10, ott vagyunk, fél hétre jöjjenek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van
1: így
3: még.
1: Is van.
7: Tessék.
1: Balázsék, jó reggelt, hello!
7: Azaz,
3: újra.
1: Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
7: Nem, abszolút nem, és pedig el van mentve számotok.
1: Ma?
7: Nem arról hívtatok.
1: Megsajnáltunk így a felköszöntések kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek így családilag, hogy kit hogy felejtenek el. Kit nem, hogyan nem köszöntenek fel, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szoció a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú is. Engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. De csodálatos. Egyébként. Csodálatos.
7: Abszolút nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy. De gondoltam, poénból beírom egyébként.
1: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
7: Nem baj, köszönöm.
1: Legközelebb.
7: Rendben,
1: köszönöm. Csáó, üdvözöljük fater. Csáó. Gyerekek, elröppentem a reggel is, és holnap? Holnap jön, mi a penzum?
3: Julcsa érkezik.
1: Holnap Julcsa.
2: Yes, sir. Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
1: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
3: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
1: Az nem? Mit jelent, hogy mindenkit?
3: Julit is.
2: Igen,
1: azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
0: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
5: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Hogy tán az időt?
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
13: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még pár napig marad a vérasszonyok nyara, csütörtökön északnyugat felől jön majd egy hidegfront, de pénteken már nem fog esni, legalábbis Budapesten a Rádió 1 konténer nyitásakor. Legyen így!

0: Újra Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok, Peti vagyok, és én fogom megnyerni a Rádió 1 konténert. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A forró drótunk 20-as 311-111-ezt kell hívni. A Rádió 1 konténert, aki kinyitja majd, elvihet belőle nagyon-nagyon sok ajándékot, amit csak azért nem sorolok fel most, mert az információk között mindent részletesen megmutatok. Jó? És amíg jönnek a hívások, zenélgetek, nem sokára érkezik majd Sam Feltől a Hot Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt,

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig

0: 200 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
8: Menüajánló a Rádió 1-en.
7: Nem fáj majd a hasa tőle.
9: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
10: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2.990 forintért. Magyaros burgonya leves pirított kolbásszal és fűszeres sertéstarja joghurtos sült céklával, röstivel vagy sütőtökös lazánya mozzarellával besütve, esetleg rántott csirkemáj habos burgonya pürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2.990 forintért. Tejfölös karfiol leves húsgaluskával és szaftos mustáros karaj burgonya krokettel vagy póréhagymás bulgur risotto bébispenóttal és mogyoróval. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2.290 forintért. Burgonyaleves korlátlan fogyasztással és A. tojásos nokedli fejes salátával, B. zengővárkonyi sertészelet kukoricás rizssel savanyúval, vagy C. grillezett csirkemell sajttal, békönnel, tejföllel, pirított burgonyával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat tojásleves vagy orjaleves és cukkinis lecsó falafel vagy rakott kelkáposzta. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat hideg túró gombóc eper ragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2.290 forintért. Paradicsomleves betűtésztával és fasírozott rizibizivel házisavanyúval vagy roston csirkemel párolt rizssel majonézes kukoricasalátával, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
6: Rádió 1.
2: Folytató

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy, és hát kedves hallgatók, kedves rádió egyesek, mi történik? Miért nem sikerül már megint elérni engem? Mi az akadálya? 06 20 311 111. Ez a telefonszám, ezt nem nehéz bepötyögni, és csak 10 embert kell legyőzni ebben a játékban, hát az sem teljesíthetetlen feladat. Miért nem csörök ki akkor most a vonal? Hogy lesz ebből rádió egy konténer kulcs? Hogy lesz ebből konténernyi nyeremény? Majd elviszi akkor valaki más, például az, aki most 10-ként becsusszan. Halló?
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, honnan hívtál?
1: Játékra jelentkezik, Ibrányból.
0: Még egyszer?
1: Ibrányból.
0: Ibrány. Tessék, hát itt van Zoli. Ráadásul Ibrányból. Aki pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, mert 10. lesz!
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy.
0: És még a szlogent is tudja, úgyhogy Zolikám Ibrányból rádió egy konténer kulcsot nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Elvitted mindenki orra elől.
1: Most egyetlen egyszer telefonáltam most, ilyen is.
0: Ráadásul első hívása a Zolinak! Azt a mindeni!
1: Nem semmi.
0: Egy ország akad ki rád,
1: hát
0: teljesen jogosan, mert valaki már 5 hete próbál minket elérni, sosem sikerül, erre megjelensz te, és az első hívásoddal bejutsz a játékba, és elviszed a rádió egy konténer kulcsot.
1: Ilyen ez.
0: Hát, drága hallgatók, ez van! Akkor Zoli nem Ibrányból semmi. Mindenkit leelőz.
1: Hát, ez hihetetlen számomra.
0: Na jó, hát akkor gratula, te mázlista.
1: Köszi.
0: Ciao.
1: Köszi, első hízen. Hello, szia.
0: Ha csak úgy e-mail-ámmal telefonálgatunk, akkor valaki más elviszi a rádió egy konténer kulcsot. Én vagyok a Genyó Atis, aki a következő órában is játékot indít.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót 311-111. Te miért csörögtél?
1: Szavazni lehet.
0: A top 500-ra? Természetesen, nem sokára, most már érkezik a lista. Te mire szavaznál?
1: Hát én az Accentre meg Tóth Abigail számára, a Sugar Daddy-re.
0: Már kapja is az újabb strigulát a dal. Barátom, kávézni szoktál?
1: Igen.
0: Mit iszol?
1: Hát változó espresszó kávét iszok mindig, de nincs ilyen külön márka.
0: Nem baj, egy virtuális espresszót kapsz most tőlem, elmegyünk kávészünetre, aztán zenélek tovább itt a Rádió 1-en.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620 3 111 111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
4: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Pihenj egy kicsit.
6: Gondolkodj pozitívan.
7: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Bogytán az időt.
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Hunyavel szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
19: Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a kapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból pedig egy két felvonásos esten szórakoztatják a közönséget, ahol a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve, meglepetés vendégekkel, túlnyomóan vicces, helyenként könyvfakasztó hangulattal várnak minden érdeklődőt a Pécsi Kodály Központban október 10-én péntek este 7 órától. Jön a nagy őszi téli bőrze az Új Vásárcsarnokban. Baba, gyerek, tini és felnőtt holmikat is beszerezhetsz a boltjár töredékért október 11-én 8-tól délig. Gyerekprogramok, széles kínálat, jó parkolás, tágas sorok, részletek a Pécsi Mami weboldalán. Az Én Szívem Játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsön a Kodály Központban. Részletek a Kodály Központ weboldalán. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. A Futni Mentem alkotóinak új filmjét Tasnádi István írta és rendezte, főbb szerepekben Mucsi Zoltán, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Udvaros Dorottya. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. Különleges élmény este 8 és éjfél között. Részletek harkanyfürdő.hu. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Mancsőrjárat a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon Szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felüliek.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
20: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
21: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter az Árkád bevásárlóközpontban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forintért, MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új pécsi iCenterben.
2: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és azt mondják, én meg azt olvastam, hogy a csütörtöki hidegfront után már Budapesten nem fog esni pénteken, északon, északkeleten lehet eső, úgyhogy ha időjárás kapitány is úgy tervezi, akkor a rádió egy konténert nyithatjuk esernyő nélkül is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ken kiderül. Az biztos, hogy most egy kulcsot szerezhet meg valaki a rádió egy konténerhez. A forró drótunk 20-as, 311-111, a 10. telefonáló nyer.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na, hogy sikerülget a játék? Kicsörög a telefonszám most, vagy foglalt jelzést ad? Csak mondom, ha péntek reggelig nem lesz meg a Rádió 1 konténer kulcs zsebben, akkor lecsusszanunk a konténernyi nyereményről, akkor nagyon szomorúak leszünk. Rádió 1, tessék! Aki nem szól bele, nem játszik.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Évi, mi dolgozol? Vagy mit csinálsz?
1: Igen, dolgozom.
0: Nem figyelsz oda a játékra?
1: Hát nem

0: csak a kulcsot.
1: Na jó van, de hát a szlogent azt tudnod kell.
0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tudtad, úgyhogy most jár a Rádió 1 konténer kulcs. Gratulálok!
0: Köszönöm szépen.
1: És akkor mondanám a többieknek, hát ebből is látszik, most már azok is elviszik a Rádió 1 konténer kulcsot, akik csak így félkézzel, munka közben telefonálgatnak, játszik könnyedséggel, hívnak fel, nem stresszelnek a játékon, és mindenki elébe kerülnek, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem szabad hagyni. Aki 5 hete próbál bejutni a játékba, most nem adhatja fel. 2 óra után újra játszunk itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupa?

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Belégzés, kilégzés, belégzés.
6: Ugye milyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha ortüneteire válassza a Reventil orsprét.
7: A Reventil orspré enyhíti az ordugulást, orfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orspré törődik az orrával.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
5: Menüajánló a Rádió Egyen.
4: Nem fáj majd a hasa tőle.
6: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
7: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Magyaros burgonya leves pirított kolbásszal és fűszeres sertéstarja joghurtos sült céklával, röstivel vagy sütőtökös lazánya mozzarellával besütve, esetleg rántott csirkemáj habos burgonya pürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejfölös karfiol leves húsgaluskával és szaftos mustáros karaj burgonya krokettel vagy póréhagymás bulgur risotto bébispenóttal és mogyoróval. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Burgonyeleves korlátlan fogyasztással és A. tojásos nokedli fejes salátával, B. zengővárkonyi sertészelet kukoricás rizssel savanyúval, vagy C. grillezett csirkemel sajttal, békönnel, tejföllel, pirított burgonyával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat tojásleves vagy orjaleves és cukkinis lecsó falafel vagy rakott kelkáposzta. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat hideg túró gombóc eper ragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Paradicsomleves betűtésztával és fasírozott rizibizivel házi savanyúval vagy roston csirkemel párolt rizssel majonézes kukoricasalátával. Esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
5: Magyarországon csak a Rádió Egy tudja, mi kell a hallgatóknak. Mert önök megmondták.
8: Más rádiót nem is hallgatok, a Rádió Egy az igazi.
5: Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most...

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer. Enyém lesz a konténer.

0: Jó, egy ilyen kamráddal azonnal indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
11: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
12: Építkezik vagy felújítaná a tetőt? A Tetőcentrumnál mindent megtalál. Tetőfedő és bádogos anyagok, kiegészítők, tetőtéri ablakok, polikarbonát rendszerek nagy választékban Pécsett a Siklósi út egyperában a felüljáró alatt. Tetőcentrumpecs.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: Gállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi,

Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Hello, Baranya, szép délutánt, beköszönök én is. A stúdióban Molnár Kristóf, kettőig a helyi témákkal foglalkozunk. Marad a jó idő, ezért válogatunk a nyári slágerekből. Egészen csütörtökig 24-26 fokra számíthatunk, aztán beborul, és eső után jön a lehűlés. Nem véletlen, hogy a P-táv is most október 8-ára tervezi majd a fűtés indítását, ahol a lakóközösségek másképp nem rendelkeznek, ott elindul a fűtésszolgáltatás a távfűtött lakóépületekben. A rendszernek egyébként van egy szabályozás technikája, ez követi az időjárás változásait, szóval, hogyha napközben nem indokolt a fűtés, akkor automatikusan leállnak. Egyébként kérik a lakosokat, hogy a fűtés beindulásáig, illetve az azt követő egy-két napig tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket, úgy lesz biztos. A slágereket viszont ránk bízhatod, mi hozzuk a következőt Sabrina Carpenter főszereplésével. 2024-be ugrunk vissza, akkor sokan mondták, hogy az év legjobb dalát hozta. Emlékszel rá? Ez az Espresso, mutatom. Ezzel folytatódik a Daily Mix zenei lista. Itt a 100,9-en villányban.

0: Daily Mix zenei listát követően a baranyai programajánlatokból válogatunk, aztán ismét fejest ugrunk a slágerek közé Alex Kenji dalával. Első lesz a Bamboli.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a kapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból pedig egy két felvonásos esten szórakoztatják a közönséget, ahol a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve, meglepetés vendégekkel, túlnyomóan vicces helyenként könyvfakasztó hangulattal várnak minden érdeklődőt a Pécsi Kodály Központban október 10-én péntek este 7 órától. Jön a nagy őszi-téli bőrze az Új Vásárcsarnokban. Baba, gyerek, tini és felnőtt holmikat is beszerezhetsz a boltjár töredékért október 11-én 8-tól délig. Gyerekprogramok, széles kínálat, jó parkolás, tágas sorok, részletek a Pécsi Mami weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Mancsőrjárat a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, de Vásznon az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra, ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsen a Kodály Központban. Részletek a Kodály Központ weboldalán. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. A Putni Mentem alkotóinak új filmjét Tasnádi István írta és rendezte, főbb szerepekben Mucsi Zoltán, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Udvaros Dorottya. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltat. Különleges élmény este 8 és éjfél között. Részletek harkányfürdő.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Fontos események lesznek a héten. Megtartják például a harmadik Pink Októbert. Ugye a merrák elleni küzdelemre hívják fel októberben számos alkalommal a figyelmet, ezért sok helyen rózsaszínbe is öltöznek. Így lesz ez a Match Extreme Parknál is. Október 10-én ott tartanak majd egy futást, több távot lehet teljesíteni, a nevezéssel pedig a merrák elleni küzdelemben tudsz segíteni. Egy kicsit korábban, most 8-án csütörtökön a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány is szeretettel várja azokat, akik részt vennének a Szent István térre szervezett Méltóság Messzéje című rendezvényre. Itt a jelenlévők elültethetik a hospice jelképéül szolgáló narcisz virág hagymáit. Már ez is hagyomány lett, azért jó rétegesen kell öltözni, csütörtöktől jön a lehűlés és az eső, de addig élvezzük a napsütést és mellé a legfelkapottabb dalokat, Loi és David Puentes slágerével a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, Baranya pedig, ahol csütörtöktől számíthatunk esőre. Futózáporokra lehűl majd a levegő, azután péntektől nagyjából 15-18 lesz a maximum. Egyelőre viszont élvezhetjük a 24-25 fokos tökéletes őszies időt, mellé pedig mi is a kedvencekből válogatunk. Itt a rádió egy ilyen Farruko dala következik, aki egy tökéletes kísérletnek nevezte a Pepász című dalát, ugyanis összegyűjtött néhány olyan embert a stúdióban, akiknek a következő instrukciót mondta: legyen olyan hangulata, mint a stadionban több ezren énekelnék, viszont hasonlítson egy templomi kórushoz. Megoldották, így született a Pepász, ami 2021 egyik legfelkapottabb slágere lett. Nem hagyjuk ki mi sem, sőt, holnap dél és kettő között is a legfelkapottabb dalokból válogatunk. A baranyai infók mellett akkor jövök vissza. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belégzés, kilégzés, belégzés.
2: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
4: A Reventil orrspré törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb akapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból pedig egy két felvonásos esten szórakoztatják a közönséget, ahol a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve, meglepetés vendégekkel, túlnyomóan vicces helyenként könyvfakasztó hangulattal. Várnak minden érdeklődőt a Pécsi Kodály Központban október 10-én péntek este 7 órától. Jön a nagy őszi-téli bőrze az új vásárcsarnokban. Baba, gyerek, tini és felnőtt holmikat is beszerezhetsz a boltjár töredékéért október 11-én 8-tól délig. Gyerekprogramok, széles kínálat, jó parkolás, tágas sorok, részletek a Pécsi Mami weboldalán. Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsön a Kodály Központban. Részletek a Kodály Központ weboldalán. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. A Futni mentem alkotóinak új filmjét Tasnádi István írta és rendezte, főbb szerepekben Mucsi Zoltán, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Udvaros Dorottya. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. Különleges élmény este 8 és éjfél között. Részletek harkanyfürdő.hu. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Mancsőrjárat a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, de Vászlan az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felüliek.
10: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Amerika és Európa legmerőbb popslágerei közül Alex Warrentől következik a Fever Dream, a Wild Child című második albumáról, aminek a promotálásával jelenleg is foglalkozik, rengeteg fellépése van, és most már ő is azon sztárok közé sorolható, aki hatalmasat zakózott a színpadon, de nagyon csúnya volt ez az esés, felmászott egy emeletet a feljebb álló nézőkhöz pacsizni, aztán visszafele jövet, megcsúszott az egyik hangtechnika dobozon, és lefejelte a másikat. Hát csoda, hogy tudta folytatni a koncertet. Alex

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Újra rábíjú egy konténer. Készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Itt van nálam egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai slágermen.

0: get the party lit.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Olyan jók a zenék, hogy a most induló játékban szerintem csak vidám hallgatókkal beszélek majd. Bizony, bizony, indul a játék! A Rádió 1 konténer nyereményeit az nyerheti meg, aki részt vesz a játékainkban, aki tizedikként hív és elvisz tőlünk egy kulcsot hozzá, és hogyha a játékos a világ legszerencsésebb embere, akkor az ő kulcsa nyitja majd, és elviheti az autót. Részt vehet

0: Folt és gőztisztítót, kanapét, menő kerékpárt. Nagyon fontos, hogy a szlogen tessék pontosan tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi. Úgyhogy tessék tizedikként hívni a forradrotunk 20-as 3111111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: üvegkonténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Most már nem fogadok el kifogásokat. Látom az SMS-eket, a Viber-eket, hogy elérhetetlen a rádió. Nem. Aki SMS-t vagy Viber-t ír, az nem telefonál. Az nem ad magának esélyt elvinni egy konténernyi nyereményt, akkor nem lesz kulcs. Nem ő fogja nyitni a rádió egy konténert. Hát, majd elér tizedikként valaki más. Lássuk.
1: Hello, hello, Gergő vagyok.
0: Gergő, hello.
1: Hello, elsegítem.
0: Gergő, mióta próbálsz elérni?
1: Hát, őszinte leszek, kb. 4 hetet átadás, mégis.
0: 4 hete, és sosem értél el egyszer sem?
1: Egyszer sem, még tavaly se.
0: Hát mi tartott ilyen sokáig? Miért,
1: hát én nem tudom.
0: Miért kellett rád várnom eddig? Miért húztad az idegeimet ilyen késői nyeréssel? Mert hogy tizedik lettél!
1: Jaj! Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát, ha most nem tudtad volna a szlogent, sírva rohantam volna ki a stúdióból.
1: Azt hiszem, én meg lehúztam volna a kormányt a nullásról.
0: Hát akkor további jó vezetgetést kívánok, aztán tessék elvinni azt a konténernyi nyereményt, jó?
1: Hát most nagyon jó lenne.
0: Egy ilyen nyeremény mindenkinek jó lenne. A rádiózás történetének legnagyobb nyereményéről van szó. Pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján valaki elviszi, úgyhogy most már legyen meg az a kulcs, mondom a többieknek. A következő órában újra lesz játék. Be-

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki van itt velem a vonalban?
1: Jani.
0: Neked hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, áruszállító vagyok.
0: Az áruszállítók szoktak ilyenkor délután kávézni?
1: Persze, persze.
0: Mit szoktál inni?
1: Espresszó.
0: Egy jó kis espresszót? Jó, akkor akusztikusan kapsz tőlem egy espresszót, elmegyünk kávészünetre, aztán indítom az újabb zenei órát mindjárt Shakirával.
1: Jó, jó, rendben, köszönjük, köszönjük szépen.
0: Utáni kávé ilyenkor mindenkinek belefér, drága Rádió 1-esek.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár

egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a kapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból pedig egy két felvonásos esten szórakoztatják a közönséget, ahol a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve, meglepetés vendégekkel, túlnyomóan vicces helyenként könyvfakasztó hangulattal. Várnak minden érdeklődőt a Pécsi Kodály Központban október 10-én péntek este 7 órától. Jön a nagy őszi-téli bőrze az Új Vásárcsarnokban. Baba, gyerek, tini és felnőtt holmik is beszerezhetsz a boltjár töredékért október 11-én 8-tól délig. Gyerekprogramok, széles kínálat, jó parkolás, tágas sorok, részletek a Pécsi Mami weboldalán. A Cinema Cityben Pécsen megtekinthető a Préri Farkas Visszavág, a Mancsőrjárat a Dino film, a Macskák a Múzeumban második része, de Vásznon az Átkozott Boszorkák második része, a Vadon szíve, az Odüsszeia, vagy éppen a Kaptár 18 éven felülieknek. Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra, ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsen a Kodály Központban. Részletek a Kodály Központ weboldalán. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. A Putni Mentem alkotóinak új filmjét Tasnádi István írta és rendezte, főbb szerepekben Mucsi Zoltán, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Udvaros Dorottya. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltat. Különleges élmény este 8 és éjfél között. Részletek harkányfürdő.hu.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter az Árkád Bevásárló Központban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forintért, MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új pécsi iCenterben!
2: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Újdonság Regán Lilitől, rendszeresen fellép hazai fesztiválokon, klubokban, rengeteg helyre hívták idén-nyáron is, Ibizára is. Lilitől ez a legújabb, a Heal Me!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor, hölgyeim és uraim, Rádió 1 konténerjáték. Van egy konténerünk értékes nyereményekkel, autóval, nyaralással, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, okos tévé, háztartási gépek, kanapé, kerékpár, és minden órában nyerhető egy kulcs a Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyereményt nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra 10-ként, hölgyeim és uraim! 0620-311-111 a forrodrót, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et! Figyelj a műsorvezetőt!

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos

0: Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát én megtettem, amit megkövetelt a haza. Én 9 emberrel beszéltem az elmúlt percekben. Senkinek nem tetszett az a szám, amit tőlem hallott. Mindenki 10. szeretett volna lenni. Mindenki szerette volna a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De hát az, hogy 10., az csak a nagymázlistáknak mondom. Nézzük, ki érkezik. Halló?
1: Szia, Bence vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Bence, hát mi tartott eddig?
1: Hát próbálkoztam már egy párszor.
0: Mi tartott eddig? Miért nem hallottam eddig a hangod?
1: Hát sokan voltak előttem, szerintem.
0: Miért csak most lettél 10., Bence?
1: Köszönöm szépen! Hihetetlen, köszönöm szépen!
0: Az utolsó napokon bezsebeled a Rádió 1 konténer kulcsát?
1: Hát szerencsém volt ezek szerint.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét, de úgy, hogy megsüketüljek.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mondod már? Nem hallottam semmit, mikor mondod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Valami cicergés, mintha hallottam volna, de nem is tudom, mi volt ez.
1: Hát volt pedig.
0: Na figyelj, adjál bele apait, anyait!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, Bence!
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Hát csak megszereztük.
1: Hát csak most már, így nehezen.
0: És látom, hogy még mindig van, aki játszani szeretne, mert minden további vonalunk még csörög. Hát most már ideje lenne lassan megnyerni a Rádió 1 konténer kulcsot. Pénteken reggel jön Balázsék nagy konténernyitó partija. Pikpak, és ott vagyunk, úgyhogy hajrá, hajrá a következő

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 Top 500, ami pontosan ugyanolyan fontos számunkra, mint a Rádió 1 konténer. Közeledik a hónap top hétvégéje, és októberben bizony leadjuk a hallgatóink 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: Na hallgatlak, kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen zenének kell benne lenni egy ilyen listában?
1: Szerintem az Artemastól I Like The Way You Kiss Me.
0: Ó, kérem szépen, szerinted nyerhetne az Artemas. Minél több szavazat érkezik egy adott dalra, annál előrébb kerül a listán. Köszi, hogy voksoltál!
1: Köszönöm szépen, Mikát!
0: Várjuk még az e-maileket, top500@radio1.hu, lehet szavazni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: Rádió 1 konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Állj több lábon. Tanulj valami újat a Bécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
11: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
12: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
13: Foglalj online a Maison Nude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
14: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
15: Építkezik vagy felújítaná a tetőt? A Tetőcentrumnál mindent megtalál. Tetőfedő és bádogos anyagok, kiegészítők, tetőtéri ablakok, polikarbonát rendszerek nagy választékban Pécsett a Siklósi út 1/A-ban a felüljáró alatt. Tetőcentrumpecs.hu.
16: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.
0: A rá... Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: A Rádió 1 az egyetlen,
0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. 9 perccel vagyunk 4 után, kaptam egy közlekedési információt Budapestről. Fecka írta, hogy áldogál egy kocsi a Szent István körúton, a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy tessék ott körültekintően vezetni. De biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is vannak még hírek az utakról. Jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És hát természetesen gondolok autós barátaimra, ilyenkor délután mindig küldök nekik egy zenét. Nekik játszom

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

világában. Tegyük oda magunkat nagyon. Érjünk be mindenki elé. Tizedikként tessék felhívni most a Rádió 1 fordulója 20-as 311-111. A játék elindult. A tét egy kulcs a Rádió 1 konténerhez.

Rádió 1, csak igazi mai Sláger megy, és ma én utoljára adok Rádió 1 konténer kulcsot. Ma, mert hogy Geri mindjárt ugye itt lesz és folytatja a játékot, a kívánság műsorban lehet vele majd játszani. Holnap

0: De most úgy néz ki, sikerült tizediknek lenni.
1: Janó, megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
0: Igen.
1: Ki fogja a Rádió 1 konténert kinyitni?
0: Remélem én. Nem, a feleségem.
1: Ő ilyen szerencsés típus?
0: Igen.
1: Mégis te értél el?
0: Igen.
1: De együtt nagyon jók vagytok.
0: Így van, ő is próbált telefonál, én is, de hál' Istennek nekem sikerült.
1: Na, hogy pénteken Balázsék nagy konténernyitó partiján mi lesz, azt meglátjuk majd. Sok sikert kívánok nektek is. A játék tehát a Kívánság műsorban folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, aki Gati Weisslágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
9: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
13: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.

0: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
1: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Állj több lábon! Tanulj valami újat a Pécsi Közgáz mesterképzésein, akár egy év alatt, vagy levelezőn. Vezetés és szervezés magyar és angol nyelven, marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés angol nyelven. Várunk tájékoztatónkra személyesen, vagy online október 9-én a PTL Közgazdaságtudományi Karán. ktk.ptl.hu.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
8: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
9: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.

itt a Rádió 1. 16 óra 45 perc, közlekedési információk. Ma lesz balesetet látott Budapesten a 12. kerületi Kékgolyó utcában, a Rádgyörgy utcai kereszteződésnél. De korábban volt egy másik baleset is a fővárosban, az Erzsébet hídon, ezt Máté írta, meg azt, hogy pár perce járt arra, de valószínűleg még mindig lassulás van miatta. Köszönjük szépen! A hírek folyamatosan jöhetnek Gerinek és Beginek is majd. 0623111111 a forradrót SMS telefon Viber. Velük 5 órától nem sokára 2 órás live mix itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3,

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
15: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon, vagy a Citroen FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
16: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
17: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
18: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter az Árkád bevásárlóközpontban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forintért, MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új pécsi iCenterben.
19: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében, a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket! És első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
20: Építkezik vagy felújítaná a tetőt? A Tetőcentrumnál mindent megtalál. Tetőfedő és bádogos anyagok, kiegészítők, tetőtéri ablakok, polikarbonát rendszerek nagy választékban Pécsett a Siklósi út 1/A-ban a felüljáró alatt. Tetőcentrumpecs.hu.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begié a Rádió 1 Live Mix. Szevasz, Begi!
3: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod, milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Ebben hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
2: Igen, most akár még Summer Edition-nek is hívhatnánk a Live Mixet, ami Rádió 1 Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát megint tiéd a pálya, kezdjük el.
3: Az órát pedig már is a Hertz-el fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: rádiós dala, Alex Warren fantasztikus újdonsága. Ez volt a Fever Dream a Rádió 1-en. A Rádió 1 live mixet halljátok két órában, majd Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rágyörgy utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban, üdvözletel Albert, és csak mondom, Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Készül. Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal gazdagodni.
0: Igen, látod, up-to-date leszel, ha eltöltesz itt velünk két órát mindig. Elindult a nagy Rádió egy Top 500 szavazás, ez ugye Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, 3 napon át tart, pénteken kezdjük el, vasárnap fejezzük be. Nagyon szeretitek minden évben, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz, még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Nagyon
1: egy
0: jó
1: ideje volt. Már pihen a projekt, de hát ki tudja, igen, valamikor csak visszajön még, igen, nem?
0: Top 500 kukac.radio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösségi oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na, menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfelelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Akko volt és a Sing It Back, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Lotfi Begi full élőben, 2 órán át a lemezjátszói mögött, még egyelőre szikrázó napsütésben, isteni nyári zenékkel. Bravo Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat. Na.
0: Így van, és nem tart már sokáig az indián nyár, és nagyon fontos, hogy a játékunk sem tart már sokáig, már csak ma, holnap is csütörtökön megy a konténeres játékunk, hiszen Balázsék pénteken reggel kinyitják a Rádió 1 konténert Budapesten a Dunapláza előtt, és akkor fog kiderülni, ki az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a Rádió 1 konténerben van, nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke, 2 kulcsot tőlem még szerezhettek ma este. Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Begi.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közöse, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Marshall Jefferson, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Move Your Body azért fényes, hétköznap, délután verőfényes napsütésben ezt adott meghallgatni, ez nagyon menő.
1: Hú. Eltáncikoltam. Nagyon, nagyon pontosan lépésről lépésre tudom ezt a dalt, el tudom táncolni, hogyha valaki néz minket a YouTube-on, az pontosan látta.
0: Így van.
1: Egyszer nem léptem mellé. Tehát, hogy tényleg.
0: Tényleg
1: tanultam szorgalmasan, és letáncoltam.
0: Begit a Dancing with the Stars-ban 0-20-3-111. Ez az SMS és Viber számunk. Jön a szokásos hydration break, kimegyünk, iszunk egy csomó vizet, meg amit találunk Begivel a konyhában, mármint mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
2: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása.
20: Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
21: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
22: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
23: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
24: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
25: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
26: Őszi kiárusítás a Foci Világ pécsi üzletében. Legalább 50% kedvezmény a megjelölt pólókra, mezekre, melegítőkre, edzésfelszerelésekre. Gyere be és válasz Nike és Adidas termékeink közül féláron. Foci Világ Pécs, forrás üzletház. focivilag.hu.
27: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
28: Hello Pécs! Megérkezett Pécs első hivatalos Apple szaküzlete. Október 9-én megnyit az iCenter, az Árkád bevásárlóközpontban. A nyitó hétvégén különleges ajánlatokkal várunk. AirPods 4 már 39.990 forintért, MacBook Neo pedig 249.990 forintért. Találkozzunk az új pécsi iCenterben.
29: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
30: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
31: Carglass javít, Carglass cserél.
32: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként kört és guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
33: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
34: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
35: This is the World Is Mine Radio Show.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
3: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is élőben, még mindig Lotfi Begivel, egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
4: igen,
3: Begi.
4: Elfogadjuk. Hello, hello, köszönöm a kedves rádiókatokat, sziasztok.
3: Legháborgó mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
4: Legyen benne a mélység.
3: Ennyi.
4: Ennyi. Semmi több.
3: Szóval Begi is nagyon várja a voksaitokat. Az idei nagy rádió egy top 500-ban, Magyarország legnagyobb slágerlistájában, top 500 kuka. Radio1.hu, menjünk tovább!
4: Az órát pedig már is az Empire of the Sun-nal fogom indítani, érkezik a Walking on a Dream, méghozzá Blondie remixében. Itt a Rádió 1 Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: és információk jönnek. Kigyulladt az útmenti növényzet az M5-ös autópályán. A főváros felé az Ócsa ülő csomópont előtt 2 kilométeres a sor mind a két irányban a nézelődők miatt. Az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó miatt van 4 kilométeres torlódás Budapest felé Biatorbágy térségében. A kiépített terelésben mindenkinek jó utat! Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szabaddal egyetértünk, Csabi. 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytatásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, és ti is maradjatok velünk még tovább mindenféleképpen. Van még hátra szűk fél óra a mai két órás mixből, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban két kulcsot is kaphattok a Rádió 1 konténeréhez. Rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, tuti, hogy csak víz fogyott a konyhában? Brutális, galaktikus a mix, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester. Csak víz.
1: Én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor olyan kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Kicsit kivel, félrever a szívem. De jó, amúgy jó
0: nagyon jó az adás, úgyhogy így el sok kávé. Ha Begi mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csiningel a kassza, kérdezi Lajos.
1: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háborgó mélységet, akkor pedig Begéknél csinálják a kasszát.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet urak, nem tudom ti, hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most

0: Reklám. Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
2: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
13: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
14: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
15: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 3-a és 10-e között a Citroen nyílt hetén minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestbe. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenpecs.hu oldalon vagy a Citroen FX Pécsi szalonjában a Siklósi út 70 alatt.
16: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubba.

0: A családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bár csak tovább tartana. Zalakarosi fürdő. A következő közös élményetek. www.zkf.hu.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad theát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
8: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi

0: Sziasztok srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi ez az?
0: 20.
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig van nálad. Ki tudja, hol ér a karácsony, tudod?
0: Végül is tegnap kaptunk fizut, belefér. Ne, ezt tartom.
1: Jó,
0: ezt tartom.
1: Király.
0: Dani, én nagyon várom a karácsonyi zenéket. Egyébként a havazás azért az még odébb van. Holnap is marad a vénasszonyok nyara, akár 27 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És hát a következő zene is arról árulkodik, hogy még nem akarjuk elengedni a nyarat.
1: Így van, egy igazi fesztivál himnusszal megyünk tovább. Érkezik a Turn on the Light itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Most vesztettem 20 ezer forintot, Beginek viszont megérte bejönni dolgozni, mert most nyert tőlem 20 ezeret. Én állom a szavam, hogyha valamelyik rádió egy DJ lejátszik októberben egy karácsonyi dalt, vagy valami hasonlót, akkor 20 ezer forintot fizetik. Revoluton utalhatok, nincs nálam cash.
1: Figyeld, valahol a messzeségben Mariah Carey felébred egy nyári álmából.
0: Igen, csak mondom, hogy két hónap múlva ilyenkor már megjött a Mikulás. És ez nagyon gyorsan elfogta. Begikém, na hát egy kis mellékes meg volt ma. Szia Begi, hello Geri, épp hogy be tudtam tekinteni rátok, hiányoztatok, puszi Reni, aztán egy nagyon jó üzenet. Sziasztok, Csaba vagyok, nagyon régóta szeretném megkérdezni. Szerintetek mitől lesz egy sláger örökzöld? Vannak olyan zenék, amiket az ember meghallgat és szereti, de egy pár hónap múlva elfelejti. Aztán vannak olyanok, amiket bármikor visszahallgatunk, akár a 80-as vagy 90-es évekből, vagy akár a 60-as, 70-es évekből is. Most is sokan veszik elő a régi zenéket, újra dolgozzák őket, és ezek megint nagy slágerek lesznek. Vannak olyan zenék, amik akkor voltak slágerek, amikor még azoknak nem írom. Azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg. Üdvözlettel, Csaba. Ez egy jó kérdés. Megint rajta maradtunk a karácsonyon.
1: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nem, nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éven keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak igen örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most értél 20 ezer forintot. Megint nagyon köszi, folytatjuk a World Is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
1: Jövök pénteken, ti pedig ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a kívánság műsor Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebben megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. Bibi Rexa, Faithless New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: Containert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vért test fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
11: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
12: Összerezzentünk.
11: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
10: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
11: Honnan az ötlet?
10: Ettem de valamelyik nap, és nagyon ízlett.
11: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
10: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyere. Én tudom, mit akarok el beletenni.
11: Jó, várjál. Hallgassuk meg apukám, a metódust.
12: Apukám, ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
10: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
11: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
10: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
12: A cukkinidről?
10: A töltött cukkinimről.
11: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem úgy.
10: Ne röfögje már, de alá jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukkinire, érted? Belerőfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyen. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal éppen.
12: Borbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is hagyd a kaporszósz.
10: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, jó, nagyon sérült lennék.
11: Sütöd? Hány fokon sütöd?
10: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
12: 90.
10: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Halló, halló!
1: Erzsébet vagyok, és más Singer 10-től kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: De szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it, és figyelem, indítom az újabb játékot! Ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok, náluk csak igazi mai sláger megy, és figyelem, pénteken reggel kinyitjuk a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát, Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó! Köszönöm!
0: Anikó! Nem mondott komolyan, soha az ég egyet a világon semmi?
1: Soha!
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a Rádió egy konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi!
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a Rádió egy konténert, ha így lesz, akkor mindent viszel, amit csak benne van, autó, családi utazás, szerszámgépcsomag, klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigép, bőrkanapé és egy kerékpár.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténer nyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: Dunapláza.
0: Így van, ennyi. Na, összehoztátok ketten. Gratulálok, legyetek ott mindenféleképpen, és nektek is nagyon drukkolok. Újabb játék, jó 10 perc múlva, ugyanitt

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Mária vagyok.
0: Szia Mária, kinek menjen ez a dal?
1: Kislányomnak most volt a születésnapja, és küldöm sok szeretettel.
0: Hány éves?
1: 17.
0: 17, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá.
0: Ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió Egyen. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyelőre marad a Vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, és kinek küldjük majd?
2: Férjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Shakira, Burna Boy és a Die Die. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez, amelyben az ajándékok összértéke majdnem 20 millió forint, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
3: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: vagy valaki más? Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket.

0: Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
2: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
3: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
5: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8.990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
6: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: need these beautiful things that I've got.
1: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Dunapláza előtt. Halló, halló!
2: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
1: Hello, Gréta, kérem a Rádió 1 szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
2: Köszönöm! Nagyon örülünk neki, már nagyon sokszor próbálkoztunk.
1: Gréta, az utolsó kulcsok egyike a tiéd a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van autó, utazás, szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel együtt, okos tévé, nagyon sok konyhai gép, és ezen a héten kerül bele

0: Egyet halljátok, utána Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show, egy csomó vagány, vadi új zenével. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: DJ Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a

0: PG és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, web-en, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
2: Ladies and gentlemen, madame and herrmann, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdem a publikum, jó magam, hambai PG, hit leszek egészen este 9-ig.
0: Küldjük a dzsungelhősének és mindenkinek a Rádió 1-en, aki szereti a tesónk legkedvencebb dalát, Alex Kenji-vel indulunk, illetve a Bambolé-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, jó szórakozást!

legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. A DJ pultban. DJ Gyuri.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A DJ pultban Bárány Attila, DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkusít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hangai PG-vel.
1: A héten három fellépésem lesz, pénteken Temecseren bulizom egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten kezdek a hajógyári klasszikon, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó Bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus PS Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindy Nibiza mixet, és rohadt sokan megnézték, ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni, igazi Made in Ibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel, szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen föl a YouTube csatornámra és nézze meg.
1: Most pedig megyünk tovább, Alaner lemezével, ez a Back to Yours, itt a Rádió Egyen a diszkos, itt az igazi mai slágerek között.

0: Rákosít a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, de itt van velem a stúdióban Honvai PG és DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz ez Békésebben a nagy fesztiválon, és 22-től a 15-kor adják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztiválnak, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rollot.
0: Az jó, hogy ezt most mondod, mert én egészen mostanáig vártam ezt az információt, és én nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy Sződről eljussak Békéscsabára legalább 1 órára.
1: Hát szödd össze magad! Ennyit tudok javasolni. A duma még mindig jó, a duma még mindig a régi. Egy biztos, hogy most hétvégén én Gyöngyösre várok mindenki sok-sok szeretettel, utána megyek Bátaszékre, és ha felérek, akkor még a budapesti rezidenciában is fogok pörgetni Deep House zenét, amit mostanában Deep House-nak hívnak, régen House-nak hívtak egyébként, szóval jófajta csajos muzsikákat.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en egy olyan dallal, amit ha odaérek arra a Békéscsabai fesztiválra, akkor le fogok játszani mindenképpen. Sződön biztos, hogy lesz. Összöd, nem összöd, ez van. Depeche Mode és a People Are itt a Rádió 1-en a diszkósítben. Persze a vadonatúj 2026-os Bissensőben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkocsit rádió, itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnek, vagy Attila kezdte a műsort. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam.
0: Na.
1: Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Södre.
0: Nem tudom, hányra mész Södre, de azt csinálsz, amit akarsz. Én bármivel benne vagyunk, hold meg.
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy ez nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrendben, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mint hogyha Imáján Angel-t hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik. Természetesen biztonságban a diszkosítben.

0: Csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a Rádió Egyen, és búcsúzom DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixet, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készüljetek a holnap este egyébként 8-kor, én mixelek itt a Rádió Egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, hello! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, szombaton Gyöngy és Bátaszék és Budapest, szevasztok!
1: Pénteken Demeterre lépek fel, szombaton pedig a Hajógyári Klasszikum Budapesten, és onnan megyek Balatonmárja fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek partira,

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progressive House és Techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, el is kezdjük. A World is Mine Radio Show kedd esti első óráját jön Alex Kenji és a Bambolé. Indulunk is itt a Rádió 1-en.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is, ő volt Hypaton az Out My Head-del a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kedveste Jauria lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Bant és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit a beropanását köszönheti, ez a Clouds című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, ez még mindig a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Na ezeket a zenéket garantáltan nem hallhatjátok sehol máshol. Kösz, hogy itt vagytok ma este is. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még. 11 és éjfél között ugye Christopher jelenleg az év producere Magyarországon. Na Jauri, mi érkezik most?
1: Rudimentállal megyünk tovább, és tőlük az egyik nagy-nagy kedvencemmel, a Waiting All Night-tal, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem egy olyan verziót elő ebből a dalból, ez egyébként Peter Music verziója, amit tudok játszani itt a rádióban is nektek, úgyhogy megtaláltam, és itt van, ez a következő, megyünk is tovább itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítette közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagy Auri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: múlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello!
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy-nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World Is My Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Jauria lemezjátszóknál. És imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával. Ez a Bad Angel, itt a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Tudjuk, hogy főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Aztán Christopher is jön még, az év producere ő, ugye jelenleg Magyarországon. Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na mi érkezik most?
1: Nagyon szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót. Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni. Ez a No Mercy, itt a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en.

0: velünk, aztán minden este bulizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka a Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Showban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Jauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Christopher.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a kedvestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Renders Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: rapper a lemezjátszóknál.
1: Van egy alapkő, ami most szerintem TikTokon abszolút megrengette egyébként a nagy közeget. Tame Impalának a Drakulája abszolút ebben nyereskedik, és több mint 500 000 streamnél tartanak csak YouTube-on. Zseniális. Ebből hozok egy saját verziót, amit egyébként a DJ-k mostanában előszeretettel pörgetnek Tomorrowlanden és egész Ibizán. Méghozzá David Guettáék, Blondisék és a Fideles srácok is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en. Girls My Radio Show.

0: In Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivien Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Bürgöt, mivel folytatjuk?
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alapékköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.A. remixében hozom nektek itt most a végére, úgyhogy zseni kis dal.

0: A Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok.
0: A mai adást visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Oldies.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix, jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, ez a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai slágert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger mely.

like it when you take control, even if

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sábekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás! Itt csak igazi mai slágermegy. Rádió 1-dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz